0: helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Máté.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Amikor úgy érzed, hogy más életét éled,

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermek és ifjúsági résztvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5 felépültek az Ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó Ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egy

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

azért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

Helyi információt első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A műsor, amelyben én felteszek egy kérdést, és önök jó esetben, hogyha van kedvük, válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy Facebookon a facebook.com/cegledradio linken, de ebből csak egyet választanak, és azt is csak akkor, hogyha tudnak a kérdéshez kapcsolódóan válaszolni. A mai kérdésünk már ismerős, lehet egyszer már foglalkoztunk ezzel korábban. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? És rengeteg üzenetet kaptunk az első adás alatt, úgyhogy ezekkel folytatjuk, de hogyha valaki új sztorit írna, eszébe jutott azóta más, vagy egy teljesen új sztori jutott eszébe, ami még eddig nem került be a műsorba, azt is nyugodtan küldjék el, mindenképpen be fogom olvasni előbb, vagy utóbb. De lássuk akkor az előző adásban érkezett üzeneteket. Hát ez mondjuk metró, de ide illik, szóval mentem Bécsben a metróval, megállt mellettem két magyar csaj, és elkezdtek az erotikáról dumálni. Egész pontosan arról, hogy milyen együttlétben volt részük az előző éjszaka. Én meg rezzenéstalan arccal tetettem, hogy nem értek semmit az egészből. Szerintem újak voltak a városban. Hát ez egy érdekes kaland, igen, ilyen történhet, mikor akaratlanul is ki kell hallgatnunk valakiket, mert hogy mi mondjuk egyedül vagyunk, nincs zene a fülünkben, vagy ilyesmi, és hát sajnos végig hallgatjuk a beszélgetést. Ez abból is adódhat, hogy azt hitték, hogy nem érted a nyelvet, ugye, de a lényeg, hogy te értetted, és lehet, hogy akkor mások is. Este munka után mentem haza, és sötét, erdős részen elütött egy őzet a sofőr. Halán nyugodtan megállt az út közepén, és pár utassal megfogták, majd betették a busz közepére, hogy mindenki megcsodálhassa, írta nekünk Marci. Hát ilyen megesik sajnos, az utakon nem csak a buszokkal, az autókkal is történt baleset, és az őzek is sajnos olyanok, hogy hát nem mindig elkerülhető a baleset, úgyhogy ez megtörténik. Az a második része kicsit fura, mikor a busz közepébe tették. Minden esetre azt hiszem, hogy ott hagyni sem szabad, vagy legalábbis be kell jelenteni. Nem tudom a pontos szabályokat, ne is menjünk bele mélyebben, hanem nézzünk egy másik sztorit. Velem nemrég történt, hogy a sofőr rossz irányba ment, de észre sem vette. Szóltam, hogy elnézést, rossz irányba megy, erre ő is elnézést kért, mert két perc után lefékezte a buszt, hogy már pedig ő jó irányba megy. Ne mondjam, nézzem csak meg egy kiadógépet. Mondom, csodás, de akkor sem jó az irány. Erre még feljebb ment a pumpája, hogy ő nem szokott tévedni, igenis jó felé megy, akkor én még nyugodtabban mondtam el neki, hogy ezzel a járatszámmal én minden nap ugyanebben az órában erre utazom, úgyhogy itt valami tévedés van. Tovább fröcsögött, megkértem, hogy akkor nyomja tovább a csodagépén a gombot, és nézze meg, milyen megálló neveket fog mutatni, mert ezeket nem erre találja, és ott is várják a buszt, hiszen ebben az időben kb. Ugyanazok szállnak fel és le a városban. Megtagadta. Kértem, hogy hívja a forgalmi irodát, erre gúnyosan választott, hogy na jó van, megmutatom magának, bár nem szoktam tévedni. Ezután zavarta nyomot egyet, meg még kettőt a masinán, majd elnézést kért, hogy tévedett. Én mosolyogva megköszöntem, elmondtam, hogy semmi baj, mindenki tévedhet. Ezután, mivel 5 perc késésűen volt, hálából, vagy nem tudom miből, mert a buszon ülők már lincselni akarták, úgy ment a körforgalmakon át, hogy csóró mamik borultak mindenfele. Írta nekünk Zoli, és köszönjük szépen a sztorit. Ha önnek is van hasonló, küldje el 0635-92-95-ös, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatóink, ez itt a Ceglét hangja. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a kérdésünk ma is. Másodszorra foglalkozunk ezzel a témával, de rengeteg bent maradt üzenet van, amiket fel fogok olvasni, és már is megyünk tovább Levente üzenetével, akinek majd valahogy cenzúráznom kell egy kicsit az üzenetét, de majd igyekszem rögtönözni. Szóval baráti társaságban el van terjedve rólam az, ezt Levente mondja nem én, hogy átok ül rajtam, ugyanis viszonylag sokszor előfordul az, hogy ok nélkül belém kötnek, esetleg el akarnak verni. Erről számtalan sztorim van, de a következő a kedvencem. Felültem Pécsen a buszra. Fáradt vagyok, este van, csak haza akarok érni, zene szól a fülemben, szemüveg nincs rajtam, szóval külvilág ki van zárva. Indulás után kb. 5 perccel annyit látok, hogy a busz végéből velem szemben egy csávó elkezd mutogatni. Mivel rajtam nem volt szemüveg, nem volt egyértelmű, hogy mi történik. 2 perc mutogatás után, miután realizáltam, hogy mögöttem nincsen senki, így valószínűleg nekem szól ez a műsor, kivettem a fülhallgatómat, majd hallom, hogy nekem ordít az úriember, hogy igen, neked beszélek, ha még egyszer rám nézel, szétverem a pofádat. Hát újra ki akarom emelni a részt, hogy távollátó vagyok, a szemüvegem nem volt rajtam, azt sem tudtam ki ez az ember, nyilván nem néztem. Mondtam neki, hogy én ugyan rád nem néztem, de nem akarta felfogni, a végére majdnem elverte a fenekemet azért, mert csak léteztem a buszon, elég fura volt. Igen, ez tényleg fura, meg főleg, hogyha tényleg egy ilyen idézőjeles átok ül rajtad, és valamiért mindig beléd akarnak kötni, nem tudom. Az öltözködéseddel nincs valami, ami nagyon felhívja magára figyelmet, vagy nem is tudom, de minden esetre fura, hogy tényleg ennyire rád tapadnak az emberek. Azért köszönjük a sztorit, megyünk is tovább. Kicsiként anyánk elküldött minket a tesómmal vásárolni a megállóban, találkoztunk egy idősebb nővel és a lányával, kb. 20 éves lehetett. Egyszer a síri csendből megszólal a lány, hogy ő már nem akar se szerelmet, se barátságot a keresztapjától. Erre az anyja válaszol, fejezd be, mert nyakszírtem váglak, mint a nyulat. Hát igen, ez is egy érdekes történet, mindenképpen meglepő és mindenképpen szürreális, és buszhoz köthető, tehát tulajdonképpen kielégítő a mi kérdésünk szempontjából ez a válasz is. Lássunk még egy sztorit, Trollin pár héttel ezelőtt felszállt egy furcsának tűnő 12 év körüli kisrác, megállt az ajtónál, először azt vettem észre, hogy mindkét cipőfőzője ki van kötődve. Majd egy irgalmatlant odapöfékelt, konkrétan recsegett a feneke. Gondoltam, ez tuti bekakilt. Fel is kiabált, hogy beszaladt és nevetett. Majd az anyja vagy ki odafordult, hogy mi bajod. Megismételte, hogy beszaladt, anyuka csak így nézett, majd elfordult, kisrác meg folytatta, hogy kajak, beszaladt. Majd nekiállt battle flippezni egy vizes üveggel, feltapasztotta a fejét az üvegre, és értelmes arcokat vágott, majd amikor anyukának sikerült leülni egy helyre, ő beleült az ölébe. Írta nekünk Johanna ezt a választ. Hát tényleg meglepő sztorik, talán ennyire durvák nem is voltak az első adásban, de hogy milyen lesz még ebben, az hamarosan kiderül, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Majd néz.

0: Folytatjuk a szürreális buszos történeteket, kedves hallgatók, mert pontosan ez a kérdésünk. Második alkalommal kérdezem meg önöket, hogy mi volt a legszürreálisabb élménye buszon, vagy bármilyen más tömegközlekedésen, ki tudjuk terjeszteni ezt a dolgot, ezen már nem múlik, úgyhogy bármilyen sztori jöhet, 0635 925 925-ös. A következőt Margó írta nekünk. Bácsi felszállt a buszra egy nagyobb szatyorral a kezében, de a sofőr türelmetlen volt és rácsukta az ajtót idő előtt. A jobb karja kint maradt, szatyrostul, és egy megállón keresztül úgy utazott. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy a bácsinak ez olyan természetes volt, mintha mindig így utazna. Elképzelem az ilyen szitukat mindig, és hát nagyon furán nézhetett ki tényleg, de tényleg ezt végignézni kívülről vagy belülről, tehát a buszból, nagyon furcsa, és az is, hogy így ennyire nem figyelnek oda egymásra emberek, vagy hogy valakinek ez természetes, hogy a karja kimaradt. Két hete laktam Pesten, épp hazafelé mentem volna, amikor a Tétényin két megálló között a sofőr bemondta, hogy neki elege van, felmond. Azzal a lendülettel félre is állt, majd leszállt a buszról. Ez még az okostelefonok elterjedése előtt volt. Én meg rohadtul nem tudtam, hogy hogy jutok haza, vagy hogy hol vagyok, írja nekünk Kristóf. Ez is nagyon brutális eset, köszönjük szépen. Aztán így kezdi a kedves hallgató, a legdühítőbb eset. Este végeztem az egyetemen, mentem haza busszal, sötét volt kint, fent a buszon is, így nagyon nehezen lehetett beolvasni a QR kód matricát a jegy érvényesítéséhez. Nagy nehezen sikerült, viszont a mögöttem felszálló afroamerikai lánynak nem. A sofőr ahelyett, hogy kapcsolt volna a lámpát a buszon, elkezdett vergődni, hogy vagy beolvassa a jegyet, vagy most azonnal szálljon le a buszról. Messzebb volt, amit nem tudtam odamenni segíteni, világítani, viszont aki legelől ült, odament és világított. Sikerült a lánynak, ment is hátra keresni egy szabad ülést, ekkor a sofőr hátranézett, és full megvetően közölte, menj inkább haza, ahonnan jöttél. Hát én úgy lefagytam, undorító jelenet volt. Ezt egyébként nem is értem, hogy amikor valaki hivatalban van és dolgozik és végzi a munkáját, akkor hogyan teheti meg azt, hogy bárkit minősítget vagy ilyesmi? Nekem legalábbis ez nagyon fura, biztos nem ad mindenki igazat nekem, de én azt adom, amit a kedves hallgató írt, egyébként Sára, hogy ilyen hogy történhet meg manapság még, szóval nem is értem. Ráadásul már eleve az összes utassal nem csak vele bunkó volt azzal, hogy nem kapcsol lámpát a QR kód beolvasásához. Na mindegy, érdekes történet, kedves hallgatónk, de nem az utolsó történetünk volt, mert bőven akad még, és ha ön is küldene a 0635 925 925-re, küldhet is egész nyugodtan, de e-mailt is írhat, hogyha bővebb lére ereszteni, akkor az e-mail a jó megoldás, kívánság@ceglidradio.hu. Egyetemista koromban rengeteget utaztam az otthonom és Debrecen között. Egyik alkalommal nagyon tömve volt a járat, de nekem szerencsére sikerült ülőhelyet találni a busz hátsó részében. Az első megálló után azt vettem észre, hogy az álló utasok mind hátrébb jöttek, egy jó nagy üres helyet hagyva a folyosó középső részén. Azt hittem, hogy valaki behányt, meg is kérdeztem a mellettem álló lányt, hogy mi történt, de később megérkezett a válasz szag formájában. Végtermék távozott, de nem az úriember száján. Hát azt hiszem, hogy ezt most nem is kellett volna, felolvastam feltétlenül, de már mindegy, túl vagyunk rajta. Hát igen, jó pár percig álltunk a következő megállóban, hogy a sofőr sűrű káromkodások mellett ki tudjon takarítani. Igen, hát ilyen is megesik, ez lehet baleset is, ne felejtsük el, kedves hallgatók, ez lehet baleset is, de azért nagyon kellemetlen tud lenni mind az utasok, mint a sofőr számára. Mi volt a legszürreálisabb élménye buszon, vagy más tömegközlekedési eszközön? Ez a kérdésünk, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM

0: buszos élményekkel foglalkozik második alkalommal a Ceglét hangja, kedves hallgatók. Még mindig maradtak az első adásból is adott válaszok, de tulajdonképpen most már néhány új is érkezett, úgyhogy vegyesen fogom olvasni őket. Ha ön is küldene, a 0635 92 925-ös számon megteheti. Pécsen történt, utaztam haza bőröndel, borzasztóan fájt a hasam. Lemertem ülni, betoltam magam mellé a bőröndöt. Egy idős hölgy fogta magát és az ölembe ült, majd amikor megkérdeztem, hogy elnézést, ez mi, közölte, hogy három megálló, bírjam már ki, és hogy igen, kicsit szűkösen ülünk. Hát azért én meglepődtem volna, hogy valaki az ölembe ül, bárki is, most legyen az férfi vagy nő, vagy én legyek férfi vagy nő, hogyha másnak az ölébe ülök, mindenhogy fura, de hát igen, ezek szerint megtörténik. Suliból hazafelé a buszon egyszer csak a semmi közepén megállt a busz. A sofőr felállt és közölte, hogy addig nem megyünk tovább, amíg ki nem derül, előző nap ki kakilt a hátsó ülésre. De hát ez miért? Mármint úgy értem, hogy honnan tudja a buszsofőr, hogy ott van az, aki a tettes volt. Á, minden esetre fura, de köszönjük, megrázó és igen extrém történet. Nem annyira szürreális, de egyszer, mikor mentem gimiben, a buszsofőr elfelejtett lefordulni az egyik utcán, ahol kanyarodnia kellett volna, aztán meg csomó ideig nem tudott sehol megfordulni, és csak mentünk tovább egyenesen, meg be is mondta a hangosba, hogy ezt elnézte, úgyhogy elnézést kér ő is. Emiatt el is késtem a suliból, a tanár meg nem hitt el, hogy ez történt. Hát ez kellemetlen. Mármint nem nevetlek ki, tényleg valószínűleg nem hitték el, de hát milyen szürreálisnak tűnik az, hogy hát eltévesztette a sofőr. Ami velem is megtörtént, hogyha valaki emlékszik, a legelső történetem, és pont innen jött a műsor ötlete is, vagyis az adás témájának az ötlete, hogy volt egy éjszakai járat, amin nálunk is elnézte a lefordulósávot, ráadásul városok közötti lefordulósávot a sofőrünk, úgyhogy nagyon vicces volt éjjel megfordulni a főúton, de vannak ilyenek, szóval nekem aztán nem mondja a kedves hallgató, hogy ezt nem lehet elhinni, a tanár az lehet, hogy nem hiszi el, igen. Budapesten nem tudom melyik buszon egy szimpatikus, idézőjelben, úriember egy egész girosztálat eszegetett dobozból, majd mikor befejezte a maradékot dobozostól, kivágta az ablakon menet közben. Másik sztori, azt hiszem, 9-es busz Kálvária téren felszállt egy szintén nagyon szimpatikus fiatal lány úgy, hogy egy hatalmas konyhakés lógott az oldalán, mint egy kard a katonákon, csak tok nélkül, majd leült mellém. Az életem lepergett előttem, de szerencsére nem akart megtámadni vele. Írta nekünk Balázs. Ez is kellemes sztori, igen, mikor csak ilyeneket látunk. Nem kell hozzányúlni se ahhoz a késhez, de azért úgy az ember belegondol, vagy elgondolkodik, hogy most ez mi is. Annó 94-95 körül felszálltam Veszprémben a buszra, kértem jegyet hazáig, erre megkérdezte a sofőr, hogy tudom-e az utat. Mondom, nagyjából igen. Erre ő rámutat az első sorra, jobb oldalt, hogy akkor ülj oda, aztán mondjad, merre kell menni. Paráztam, hogy rossz irányba viszem a buszt, pláne, hogy ködés volt, de végül csak herenden sikerült a buszpályaudvar helyett a mellette lévő zsákutcába bevinni, kitolatott, aztán onnan már mentünk szépen, ahogy kell. Írta nekünk Péter, és remek sztori, köszönjük szépen. Hát mindig jó jön a segítség, hogyha valami zavar van az erőben, vagy esetleg új sofőr volt ezen a területen, vagy csak helyettesített valakit, ezek beleférnek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezzel foglalkozik a Ceglét hangja a második órában is, tartsanak velünk majd.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5 felépültek az Ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó Ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy ismerős témával foglalkozunk ma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezt a kérdést már egyszer feltettem önöknek, de akkor rengeteg válasz érkezett, és még mindig vannak azokból a válaszokból is, ami az első adás alatt jött, megérkeztek újak is. Úgyhogy nyugodtan küldje le ön is nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet is a kívánság@cegledradio.hu-ra. Helyszín Bécs. Felszállt egy bácsi a villamosra, úgy nézett ki, mint a hólapátos bácsi a Reszkessetek betörőkből. Halált cukin és kedvesen beszélt a sofőrrel, kérdezett tőle valamit, megfordult, elkiáltotta magát farccal, hogy plac, és fellökve a barátnőm, aki a folyosón állt, ment szögegyenesen előre, közben megmérgelődött valamin. Ha nem látom, nem hiszem el. Meg persze olyan is volt, hogy őrült néni magyarul óbégatott a villamoson itt kint Bécsben. Köszönjük szépen Zolinak a sztorit. Van másik is, nem Zolitól, hanem már más hallgatótól, de ő nem írt nekünk nevet. 276E busz napszállta után megáll a cinkotai autóbusz garázsnál. Erős bukéval, kétszámjegyű véralkohol százalékkal és vastag mocsok páncélzattal felvértezett hajléktalan próbál felszállni, egyértelműen utazásra jogosító okmány nélkül. Buszvezető, te ide nem szállsz fel, kijelentéssel üdvözli. A néni ennél kitartóbb, megpróbál befurakodni, erre a buszvezető a fülke ajtaját faltörő kosként használva lendületesen letaszajtja a buszról és bezárja az ajtókat. A busznak a menetrend betartása érdekében rövid ideig várakoznia kell, ezért a következő 5-10 perc azzal telik, hogy a busz utasai némán hallgatják, hogy a néni fáradhatatlanul rugdossa az ajtót és a magyar nyelv legékesebb szókapcsolataival sziporkázik. Remek megfogalmazás, már csak ezért is sajnálom, hogy nem tudom név szerint beolvasni a kedves hallgatót, de nagyon jó írás, kevésbé jó sztori. Nem mintha a sztori ne lett volna jó, csak sajnos hát szomorú, hogy ilyen történeteket is meg kell élnünk. Nem busz, S80-as vonat. Abban az időszakban, amikor minden hónapban Kőbánya felső környékén történt felső vezeték meghibásodás, gyanúsan emberi kéz által. Az úriember a vonaton hangosan énekel, majd látván a Kőbánya felső megálló egy táblát, boldogságtól túlcsordulva azt mondja, az álmom valóra vált, és leszáll. Ezt Dórától kaptuk, szerintem nem egy kis sztori, megvan az a magyar bája neki. Suli után mentem a buszhoz, olyan sokan voltak rajta, hogy egyedül már csak egy 8-9 éves kislány mellett volt hely. Leültem mellé, kb. Az út felénél elővette egy papírzsebkendőt, beletüsszentett, majd kisebb darabokra tépkedte, és megette. Hát, nem voltam éhes egy darabig, az is biztos. Köszönjük Viviennek a történetet, és önnek is köszönjük, hogyha még velünk tart, vagy hogyha küld nekünk üzenetet, mindkettőnek nagyon örülünk, hamarosan néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

már megyünk is tovább az önök üzeneteivel, kedves hallgatók, a mai kérdés, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, vagy esetleg más tömegközlekedési eszközön. Vietnámba mentünk busszal, néha megálltunk, pár pali felhozott pár zacskót a buszra, zsákokat, ledobták középre, majd leszálltak. Később ismét megálltunk, és a címzett átvette a zsákokat. Szájgomban beérve a három sávos út belső sávjában megálltunk, a sofőr leszállt, és beugrott egy közeli patikában, a háromsávos út belső sávjában. Igen, meg hát ezek szerint csomagszállításra is használták Vietnámban a buszotokat. Egy adott ponton feltettek valamit, egy adott ponton más levette. Igen, megtörténhet természetesen. Bár nekem is van olyan ismerősöm, aki szokott úgy küldeni csomagot, hogy vannak ismerősei a MÁV-nál, és valaki kiszalad vele az állomásra, átadja a sofőrnek, tehát mondhatni, hogy masinisztának, vagy a jármű vezetőjének, és egy másik városban meg leveszi egy másik ismerős, és akkor így oda is ért a csomag. Lehet, hogy olcsó módszer, nem tudom, bár elég körülményes. Apum egyszer a végállomásig ment, ahol már csak ő és egy másik utas volt. Akart neki szólni, hogy itt a vége, szálljon le, nem reagált. Kicsit megkocogtatta a vállát, hát ha alszik, oldalra dőlt és távozott furcsa hangok között a maradék levegő a testéből. Neki ott tényleg vége volt. Ó, tehát hogy nem az történt, hogy

0: bélgázok távoztak a testéből, hanem hogy az összes levegő a testéből, ez kellemetlen, és igen, hát persze, de minden munkahelyen történt ilyen, de mikor a buszsofőr ébrezgeti az utolsó utasát, és rájön, hogy ő már ott nem él, az igencsak durva sztori. Persze biztos, hogy nyilván ennél is vannak durvábbak, csak nem erre számít az ember, hanem arra, hogy elaludt vagy ilyesmi. Az ijesztő tud lenni, és kicsit meghosszabbítja a műszak végét. Nem szürreális, inkább vicces sztori. Az egyik megállóban megláttam, hogy száll fel egy ismerősöm. Trécselni akartam vele, ezért mikor jött egy nő, és kérdés nélkül leült volna, mondtam, hogy ez foglalt. Erre ő olyan nincs, és lehuppant. Mondom, oké, ez barátnőm is nézte, konkrétan már ott állt. Szóval elkezdtünk az új Five Nights at Freddy's filmről beszélni a nőn keresztül, mivel én belül ültem. Nos, úgy tűnt, ő nem volt egy based gamer, ezért egy ponton nagy morogva felállt, és inkább végigállta az utat. Egyébként ez teljesen jó, hogyha megbeszélitek, szerintem normálisan, hogy jön valaki, és neki foglalod a helyet, hát akkor azt el kéne fogadnia, vagy nem tudom, vagy hát mondjuk te is felállhattál volna, de minden esetre ez így, hogy pont közétek került, ez így nagyon vicces, és egy adott ponton akkor azt mondja, hogy neki akkor ebből elég volt, és ő maga hagyja el az idézőes tett helyszínét. Szerintem ezt jól kezeltétek. És hogyha ön is esetleg jól kezelt egy sztorit, vagy pont, hogy rosszul, mert nagyon szürreális élménye volt egy buszon, vagy más tömegközlekedési eszközön, nos, azt még nyugodtan elküldheti nekünk. Úgy látom, hogy 3 adást is megélhet majd ez a műsor, szerencsére jönnek a jobbnál jobb válaszok, és mondom, még ön is elküldheti a 0635-92-95-re. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, néhány zene következik.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Megyünk tovább, kedves hallgatók, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ha ismerős a téma, ne lepődjenek meg, ez már a második adásunk, egészen új válaszokkal jövök, és jönnek önök szerencsére a 0635-92-92 SMS számon érkezett jó pár, de jött e-mail is a kívánság, kukac@cegdirradio.hu-ra. Helyszín egy megyeszékhely valahol kis hazánkban, péntek este elstartol a Parasztról az Uccsó busz, sok fiatal, sok három műszakos, utóbbi pihenni megy, mind még mulatozni valami pinceszeren vagy kocsmában. Srác kb. 15-16 éves, ittas, nagyon. Busz éppen csak kikanyarodik, már beokádia, beköszön, csóró nem tudja hol van, tenne valamit, belehányt a markába. Ó, mondom, oké. Majd elkezdi törölgetni az arcát a hányásos kezével, mint amikor arcot mos valaki. Oké, még pár újabb kör és üres tank. Mögötte kettővel két srác, kissé ittas, hőzünk, buszsofőr megáll, rájuk ripakodik, mondván, hogy odahánytak. Haladunk tovább, és megérkezünk a legrosszabb állapotban lévő srác busz megállójába, aki nem kell fel. Hát mondom, jó van, majd a kövébe, még ugyanaz a település, az is jó lesz. Szólunk neki, feltápászkodok, elindul, látjuk ám a széken, hogy nem csak fölül távoztak belőle dolgok, kicsúszott a maci is. Alul felül likvid szilárd belőle, minden helyen távozott, tényleg mint azok a szemkidüllesztős figurák. Ó, hát ma egy kicsit több az ilyen sztori, mint amit én szerettem volna beolvasni. Mindegy, most már megkaptuk őket, és én nem hagyok hátra senkit. Úgyhogy aki csak leírja nekünk a sztoriát, és úgy ítélem meg, hogy belefér egyébként a rádiós műsorba, azokat beolvasom, még hogyha egy kicsit gyomorforgató is maga a téma, de szürreális élményeket kértem, hát kapok is bőven. Nyugatinál egy úriember rájött, hogy elfelejtett leszállni, de a busz már elindult. Mi sem lehetne jobb ötlet, merőn bámulva az ajtót, elkezdett vele ordítani, hátrált, hogy lendületet vegyen, és elkezdte rúgdosni is azt. Mivel nem használta művelet, egy idő után megfordult, és kihúzta a felső kis ablakot, majd felhúzta magát, és átmászott rajta. Mindenki csendben figyelte a jelenetet, én személy szerint nem tudtam elhinni, hogy van ember fia, aki ott átfér, a buszsofőr pedig kanyarban megállt az attrakció végéig, majd amikor a show véget ért, mentünk tovább, mintha mi se történt volna, írta nekünk Bogi. Hát köszönöm, egy picivel jobb egy ilyen élményt elolvasni, mint azt a gyomorforgató másikat, de mind a kettőért nagyon hálásak vagyunk, és hogyha önnek is van ilyen, akkor még egy blokk lesz, amikor az be is olvashatom akár, mert most elmegyünk zenélni, de egy blokkra még visszajön a Cegdét hangja, és azt se felejtsék el, hogyha sok válaszunk van, akkor lesz egy újabb adás ebből a témából is, egyébként népszerűnek tűnik, úgyhogy ki tudja, sőt, nem is ki tudja, én tudom, úgy néz ki, hogy lesz ebből egy harmadik adás.

az utolsó blokkunk, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreálisabb buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fér bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bemaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis az egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélt egy sztorit, a sofőr ezt meghallotta, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kiflőről a békönt leszette, majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebre vágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy érthető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőrbácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult, és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ez bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, hogy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, Vörös Nándi pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra. FM 92 Ceglét Rádió.

0: Friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6-ig kisebb, nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt szeglét. Hírek után azonnal játszom Bob Sinclair felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok még egyszer mindenkinek, és persze kellemes hetet.
1: A jó reggelt szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Változékony időre számíthatunk. Sulyog Tamás köztársasági elnök nem mond le. Mandátuma 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Sulyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sulyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és régészettel, valamint íjátszaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
3: Az időjárásról.
6: Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidámabb, könnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Na, hogy a jó reggelt Szegédet folytatjuk a Cegédia kedvenc slágereivel, és persze a megszokott reggeli robotokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, és azt is elárulom, majd mit üzenek már a csillagok, hallgassanak rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt Szeglédet, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán persze visszatérek majd a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony időre számíthatunk. Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le. Mandátuma 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság Rumkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és régészettel, valamint íjátszaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
1: Az időjárásról.
2: Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este hatig, kisebb, nagyobb megszakításokkal, azonnal folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, nem sokára pedig programokat is ajánlok, maradjanak ezért is velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió FM 99.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegmédia kedvenc daraival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köd képződhet, mely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futószápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszéllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Után egy sírán énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Változékony időre számíthatunk. Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le. Mandátuma 2029-ig szól. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. Jó reggelt kívánok! Labányi Judit vagyok. Nem mond le Sólyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tiszapártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabály módosításokat kezdeményez. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság.
4: Az időjárásról.
5: Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átvitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg remek hetet. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet a kiváló dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még pedig a borsonline.hu felülettel. Szigliget Ivet éveken át alkotott egy párt a sikeres sportolóval, Dudás Mikivel, és szerelmükből két tündéri gyermek született. A csinos édesanyja az utóbbi hónapokban méltósággal és hihetetlen lelki erővel viselte a sors csapásait, miközben végig óvó szeretettel vette körül a családját. Most azonban elérte a végkimerülés, ugyanis kisfia szervezetét egy kegyetlen betegség támadta meg, ami teljesen felőrölte a sztáranyuk a maradék energiáját is. Szigliget Ivet követőinek számolt be a legfrissebb lesújtó eseményekről. Kisfia Miló elképesztően nehéz napokon van túl, miután egy rendkívül agresszív vírust kapott el. A kisfiú szervezete szinte azonnal feladta arcot a brutális fertőzésekkel szemben, az állapota pedig óráról órára romlott. Az aggódó édesanyja tehetetlenül nézte végig, ahogy imádott gyermekkel egyengül. A kisfiú napokig szinte egyetlen falat ételt sem tudott lenyelni, és még a folyadékot sem bírta magában tartani. Az otthoni ápolás és házi praktikák ekkorra már csődöt mondtak, így az édesanyának nem maradt más választása, mint hogy azonnal kórházba siessen a kicsivel. A szakszerű kórházi kezelések után az orvosok úgy látták, hogy a kisfiú állapota végre stabilizálódott annyira, hogy hazatérhessenek az otthonukba. A megkönnyebbülés azonban fájdalmasan rövid ideig tartott, és a fellélegzés csak pillanatokra adatott meg a családnak. Nem kellett sok időnek eltelnie az, hogy a rémálom előről kezdődjön, és az állapotromlás miatt szinte azonnal vissza kellett térniük a klinikára. Ivet szerint a helyzetük már-már horrorisztikus átok sorozatra hasonlít, aminek egyszerűen képtelenek látni a végét. Miközben Ivet a kórházban virrasztott a kisfia ágya mellett, otthon a másik gyermeke is ágynak esett. Ebben a kilátástalan és emberfeletti helyzetben Ivet édesanyja bizonyult a legnagyobb támasznak, aki egyetlen percig sem tétovázott. A nagymama magára vállalta a beteg Nara otthoni gondozását, hogy levegye a teret a végletekig kimerült lánya válláról. Így Ivet teljes figyelmével a kórházban fekvő kisfiára, Milóra tudott koncentrálni. Rajongók és barátok folyamatosan küldik a támogató üzeneteket a közösségi oldalakon, bízva abban, hogy a család végre kilábal ebből az időszakból. Mindenki reméli, hogy a gyerekek szervezete hamarosan legyőzi a makacs vírusokat, és Dudás Miki özvegye végre felélegezhet a hosszú ideje tartó embert próbáló traumák után. Szigliget Ivettel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Ismét forra levegő Eszenyi Enikő körül. A hétvégén robbant a hír, hogy felfüggesztették a tervezett rendezését a Debreceni Színházban. Történt ez alig pár nappal azután, hogy Lengyel Tamás színész nyilvánosan nehezményezte, miszerint a mai napig nem tudni, mi történt a Vígszínház volt igazgatója viselkedését kivizsgáló bizottságban. A tével ezelőtti botrány óta Eszenyi megítélése meglehetősen vegyes. Van, aki a mai napig kerüli, mint a tüzet, miközben az elmúlt években itthon és külföldön is nagy sikerű bemutatók kerültek a neve mellé. Egy hete az egyik tiszás képviselő, nem Nagy Ervin, megkeresett és megígérte, hogy utána jár annak, mi történt valójában. Azt mondta, megszerzi az anyagot és majd mindenki tájékoztat arról, milyen megállapításokra jutott a bizottság, ha pedig az iratokat tényleg megsemmisítették, akkor feljelentést ezt ismeretlen tettes ellen, hogy kiderüljön, kitüntette el azokat jogtalanul, mondta az interjúban Lengyel Tamás színész. Szombaton újabb bomba robbant. Vadász Dániel, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója közleményt tett közzé a Teátrum oldalán, amelyből kiderült, hogy felfüggesztette az Eszenyivel való munkát. Az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett Primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-áig végleges döntést fogok hozni. A Csokonai Nemzeti Színház vezetősége elkötelezett a biztonságos, egymás méltóságát maradéktalanul tiszteletben tartó, a bántalmazástól, elfogadhatatlan viselkedéstől mentes, támogató munkakörnyezet biztosítása mellett. Intézményünk etikai kódexe és alapelvei minden munkatársunkra és alkotónkra egyformán és kötelező jelleggel érvényesek, melyeknek alapja az emberi méltóság mindenkori tiszteletben tartása, állt a Vadász Dániel által aláírt közleményben. Örülök neki, hogy felfüggesztették, szerintem már csak nem Csák Károlyt kéne megkérdezni arról, megkérdezi a társulatát, hogy akarnak-e együtt dolgozni Eszenyi Enikővel, reagált a hírre a lapnak Lengyel Tamás.

0: Utalva arra, hogy nemrég kiderült, jövőre Eszenyi a József Attila Színházban rendez majd, ám nem csak Károly a megkeresésre eddig nem válaszolt. De mégis mi történt az elmúlt 6 évben? Vajon jogosak az újabb támadások, avagy a másik oldalnak van igaza, amely szerint nem kellene élete végig bűnhődnie Eszenyi Enikőnek a múlt miatt? Hát, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, értesülni fogunk. Ezt a témát feszegeti, tehát, ahogy mondtam, ennél is részletesebben a blik.hu oldal.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Utána jó reggelt, Szegédet, folytatjuk a legfrissebb infókkal, aztán persze visszatérek majd a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változékony időre számíthatunk. Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le. Mandátuma 2029-ig szól. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Sólyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tiszapártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság.
2: Az időjárásról.
8: Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
2: Édes! Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiószást kívánok mindenkinek. A jó reggelt szegédet folytatjuk természetesen a dalokkal, a mikrofonnál Süveges András. Én vagyok az a műsorvezető, aki nem sokára programokat is ajánl, na meg szól az időjárásról, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órá.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc daraival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köd képződhet, mely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futószápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre észak-keleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a déli és majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és akkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és észak-nyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, észak-keleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az észak-nyugati, nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Ceglén!
2: Not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Olivia Dean énekel majd hamarosan, a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gártához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképét. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet.
3: Az időjárás.
5: Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es km

0: két északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét északcsomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kanapol. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mottoja, mondat az, hogy drámák és gesztusok. Hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma egy előre nem látott körülmény miatt talán olyasmit is meg kell tenned, ami nem volt benne a terveidben, vagy várakoznod kell valahol. Ne hagyd, hogy emiatt eluralkodjon rajtad a pánik és az időzavar. A világ biztosan nem fog összedőlni attól, ha egyszer az életben te is elkésel valahonnan, vagy valamit nem végzel el időre. Bika, ma a magánéletedet vagy a személyes teredet kell megvédened valakitől, aki egy talán olyan területre is bemerészkedne, ahová nem kapott tőled engedélyt. Lehet, hogy az illető nem tudja, hogy milyen veszélyes vizekre elvez. Mutasd meg neki, hogy tudsz te szigorúbb is lenni, ha rákényszerítenek erre. Ikrek, ma valakivel, akihez lelkileg közel állsz, megbomlik egy időre a köztetek lévő egyensúly, mivel egy kérdést illetően nagyon más álláspontra helyezkedtek. Valakinek pedig egy ilyen helyzetbe engednie kell, és lehet, hogy okosabb lenne, ha ezúttal ez te lennél. Mivel a helyzet nem drámaian fontos, ez a gesztus előnyödre válik majd később. Rák! Ma lehet, hogy csalódnod kell valakiben, aki megpróbál kihasználni, felhasználni téged. Lehet, hogy ez a helyzet számodra annyira szokatlan, hogy elsőre nem is tudsz vele mit kezdeni. Mielőtt kitalálod, mi legyen a következő lépés, vonulj vissza, lazíts a kapcsolaton. Gazdagabb lettél egy tanúsággal, legközelebb már nem lesz esélye az illetőnek. Oroszlán. Rendkívül kellemetlen tud lenni, amikor egy személyes probléma ismét felmerül, és újra szembe kell nézned vele. Ma így járhatsz, de ne feledd, hogy a legutóbb megszerzett tapasztalat most előnyt jelent számodra. Használd fel a megszerzett tudást, és ezúttal old meg a dolgot végérvényesen. Vard el a szálakat örökre. Szűz. Ma könnyen lehet, hogy csalódnod kell valakiben, akiről most kiderül, hogy egészen másnak mutatja magát, mint amilyen a valós énje. Bármekkora is a csalódás benned, maradj hidegvérű és légy megértő. Lehet, hogy egy általad adott újabb esély az illetőre pozitív hatással lesz. Adj egy utolsót neki, hogy megváltozzon. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismeret.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
9: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma ráébredhetsz, hogy valamit, amiről azt hitted, még bőven elég időd van elvégezni, sokkal hamarabb kellene befejezned, mint ahogyan erre számítottál. Lehet, hogy emiatt az elkövetkező időszakban olyan iramot kell magadnak diktálnod, amilyet még soha, de te nem olyan fajta vagy, aki megfutamodik egy nehéz feladat előtt, meg fogsz lepődni, mire vagy képes. Skorpió, ma lehet, hogy szerepelned kellene a nyilvánosság előtt, vagy számot kellene adnod valamiről, így igyekez különösen gondosan odafigyelni a külsődre is. Ha önbizalommal telve, jó megjelenéssel lépsz ki a fényre, az már fél siker lehet, a többi pedig már jönni fog magától, hiszen minden megvan benned, ami kell. Nyilas, ma az univerzum felkínál számodra egy lehetőséget, ami talán elsőre nagyon csábító lehet, de mindez azzal járna, hogy fel kell adnod az eddig életedből valamit, ami közel áll a szívedhez. Nem lesz könnyű döntés, hiszen te mindig megbecsülöd azt, ami már a tiéd, és nagyon nehezen engeded el. Kér tanácsot a döntéshez valakitől, akiben megbízol. Bak! Lehet, hogy ma egy ügyben váratlan akadályba ütközöl, és nem jut eszedbe semmilyen más megoldás, mint az, hogy feladd a dolgot. Van rá esély, hogy ezúttal valóban nincs egyszerű dolgod, de talán csak vissza kell lépni egyet, és egy másik úton elindulni újra. Lehet, hogy az hosszabb lesz, de akadálymentes. Ne add fel egy könnyen. Vízöntő. Ma észrevehetsz valamit, talán egy lehetséges meghibásodást, amivel kapcsolatban gondjaid merülhetnek fel, és ezekre fontos lenne szakembertől hallanod a választ. Nem túl valószínű, hogy a helyzet komolyra fordul, de érdemes az ilyesmivel minden esetben foglalkoznod. Nem dughatod homokba a fejedet. Ha probléma van, meg kell oldani, ha pedig kiderül, hogy nincs, meg lehet nyugodni. És végül halak. Ma, ha valamire igazán szükséged lenne, az, hogy több időd legyen, mint amennyi a rendelkezésedre. Sajnos tudomásul kell venned, hogy egy nap neked is, hogy mindenkinek csak 24 órából áll, így változtatni csak is a terveiden lehet. A megoldás is egyszerű, ne vállalj be ennyi mindent. Szoktasd hozzá jobban a környezetedet ahhoz, hogy néha te is mondhatsz nemet. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
1: Jó reggelt!

0: Itt a 92-től már is folytatjuk a Jó reggelt Ceglétet a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Ceglét Rádióban.
2: Változékony időre számíthatunk. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gártához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett teletétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti képeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet.
1: Az időjárás.
2: Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni. Hogy jól induljon a nap.

0: 0630 240 1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey, what up,
2: grab
3: girl?
2: My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város.

0: Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köt képződhet, mely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futószápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszéllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
2: FM 92 Ősz. Ceglédre. Ceglédre.

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Hírek után Calvin Harris felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Ezt nézd, milyen nagy!
8: Aszta!
7: És milyen szép!
8: Ah, mintha új lenne.
7: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
8: Hát, ez főnyeremény.
5: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképét. fényképeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet.
3: Az időjárás.
10: Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást, a Jó Reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi lesz a téma, az nem sokára kiderül, tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Zegléd, Körösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak.
6: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is folytatjuk egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
7: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 16. része. Vendégem most is természetesen dr. Szabó Ivett itt a stúdióban. Szervusz Ivett, köszöntelek.
8: Köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
7: Na, most is aludni fogunk. Remélem, hogy önök nem fognak elaludni ezen a beszélgetésen, mert az alvás zavarokról fogunk beszélni a továbbiakban is, ahogy ezt a múlt rész végén megígértük. Ugye akkor főleg okokról, meg tünetekről beszélgettünk, és megígértük, hogy most már inkább az alvás zavarok kezelésével foglalkozunk. Mit tehetünk mi magunk, és mit tehet esetleg az orvostudomány ezügyben, hogyha valakinek ez nem igazán jól sikerül. Tényleg az egy elég gyakori dolog ez manapság, elég sok embertől hallom, hogy nem jól alszik.
8: Igen, és azért ez is egy rendkívül szubjektív dolog, tehát hogy ki hogy érzi azt, hogy eleget aludt, sokat aludt-e, jól aludt-e. Nagyon egyszerű egyébként saját magunkra, tehát hogy próbálom az előző részt picit így összefoglalni, hogy hogyan tudjuk azt, hogy mi eleget alszunk, vagy nem alszunk eleget, számok ide, meg átlagok oda. Hogyha nekünk vannak a nappaljainkban ilyen kialvatlansági, fáradékonysági tüneteink, amik mással nem magyarázhatóak, akkor nagy valószínűséggel elégtelen az alvásunk, vagy mennyiségében, vagy minőségében.
7: Nem mindegy, persze, de azért, hogyha az ember úgy ébred föl, hogy olyan tetterősen, hogy na, hú, de jót aludtam, és akkor csapjunk bele ebbe a mai napba, akkor már valószínűleg jót aludt, nem?
8: Hát meg az egész napot nézve, tehát mondjuk érzi-e azt mondjuk a kora délutáni órákban, hogy ő nagyon elfáradt, és muszáj egy picit aludnia. Tehát a napközbeni alvás az mindig gyanús, egy kivétel van a siesta, a rövid idejű siesta, tehát az ebéd
7: utáni. Ami például ugye a mediterrán országokban kötelező.
8: Igen, ez egy egészségesnek tartott cselekvés és forma, de ez is egy ilyen 15-20 perc. Ha ezen felül van, és egy alvás igényről beszélünk, mondjuk egy délután egy másfél-két órás alvásra van valakinek szüksége, akkor ott biztos, hogy valami egyensúly elcsúszásról van szó. Tehát alapvetően úgy tudjuk magunkat ellenőrizni, hogy így napközben az esetek többségében kipihentnek érezzük magunkat, vagy fáradékonynak, álmosnak, kialvatlannak. Nem kell feltétlen mindig tetterősnek lenni, de hogy egy kiegyensúlyozott állapotot élünk-e meg, vagy pedig azt, hogy hú, de nagyot tudnék most aludni, ha lenne rá lehetőségem, már megint milyen fáradt vagyok. Jaj, tehát hogyha mindig e körül forognak a gondolataink, vagy a környezetünk jegyzi meg, hogy már megint milyen fáradtnak tűnsz, vagy mennyire kialvatlannak tűnsz, megjegyeznek erről, esetleg egy beszélgetés indul, akkor ezek már azért figyelmeztető jelek.
7: Jó, mondjuk könnyebb helyzetben vannak azok, akik reggel 8-tól délután 4-ig dolgoznak, tehát van egy eleve ezáltal meghatározott napi bioritmusuk, ugye, és aztán hát vannak olyanok, akik például 3 műszakban, a gyárakban.
8: Ez egy külön történet, igen, és tudományosan is külön történet, tehát hogyha valaki műszakozik, vagy felborul az a fajta cirkadián ritmusa, ami normál esetben nekünk napkeltétől napnyugtáig tartana. De azt gondolom, ha ebbe megyünk bele, azért ez a napkeltétől napnyugtáig történet, ez már eleve kitolódott.
7: Jó,
8: tehát
7: hát
8: valamilyen
7: persze.
8: Szinten mindenki. Belemehetünk ebbe a műszakos dologba, tehát hogy akik műszakoznak, éjszakai műszakban van, 3 műszakban van, de annyira speciális az ő esetük, és annyira speciális javaslatok vannak ide, hogy én azt javaslom, hogy inkább az általánosságról beszéljünk most.
7: Jó, hát akik tehát normál munkarendben dolgoznak, teszem azt, akkor hogyan érhetik el azt ők, hogy szép legyen az éjszakájuk, és tényleg nyugodtan tudjanak aludni. Pedzegettük ezt már egy jó pár résszel ezelőtt is, hogy ilyen kis esti kis szeánszok, szertartások akár ebben tudnak segíteni.
8: Hát először is kezdjük el magunkat figyelni, hogy így, hogy néz ki a napunk, a napi rendünk. Mindenképpen segít akár az emlékezésben, akár az objektívnek maradásban, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak, hogy naplózzuk a szokásainkat, az esti rituálénkat.
7: Konkrétan írjuk,
8: konkrétan azt, akár a napi rendünket, ezek ugye összefüggő rendszerek, hogy néz ki egy napunk, és konkrétan így az alvásunkkal kapcsolatosan naplózási technikát használhatunk, hogy mikor szoktunk lefeküdni, mennyi idő kell az elalváshoz, milyen gyakran ébredünk, ha megébredünk, mennyire könnyen alszunk vissza, mikor kelünk, általában magunktól ébredünk, vagy órára ébredünk, van-e, ami megzavar minket, tehát nekünk mi kell a nyugtató alváshoz, vagy például mi történik akkor, amikor nem tudunk aludni, akkor mit csinálunk? Elkezdünk ezen rágódni, idegeskedni, pörgetni magunkat, nézzük az órát, figyeljük az órát. Milyen állapotban fekszünk le, mi már így fáradtan fekszünk le, vagy lefekszünk azért, mert itt az ideje, igen, és egyébként még nem vagyunk eléggé fáradtak, mert ebben az esetben lehet, hogy a mi bioritmusunk, a mi cirkadián ritmusunk, az még nem tartott, ahol az elalvásunknak kéne lennie, és ebben az esetben máshogy állunk hozzá. Azt is érdemes naplóznunk és megfigyelnünk, hogy ha mondjuk másnap kialvatlanok vagyunk, és mondjuk beszéljünk erről, mert akkor beszélünk alvászavarról, vagy kialvatlanságról, ha ennek tünetei vannak,
7: igen,
8: és ez nekünk problémát okoz, hogy ez milyen problémát okoz. Kell-e nekünk kompenzálni? Például kell-e kávét innunk, vagy
7: igen,
8: kell-e gyakran kimenni friss levegőre, egy kicsit átmozgatni magunkat, vagy a koncentrációnk javítása érdekében, vagy dohányzunk-e mondjuk, tehát hogy használunk-e olyan szereket, nikotint, koffeint, stb., ami élénkségünket szolgálja. És ez már egy pótcselekvés, ez már egy kompenzálás, és ez is meghatároz, ez is egy ilyen figyelemfelkeltő jel, mert ugye ez egy ördögi kör tud nekünk kialakítani. Mert nagy eséllyel ezek a dolgok estére kumulálódnak, tehát felhalmozódnak, és csökkenteni, gátolni fogják az elalvásunkat.
7: Igen.
8: Tehát első lépésben nézzük meg és naplózzuk, hogy néz ki a napi rendünk, milyen élénkítő mechanizmusokat vagy szereket használunk, és hogy néz ki az elalvásunk meg az alvásunk. Nagyon fontos, hogyha ezt mondjuk már összegyűjtöttük, és nagyjából van egy képünk magunkról, azért első lépésben lehet akár a házi orvosunkkal is konzultálni, hogy esetleg szedünk-e valami olyan gyógyszert, ami befolyásolja a mi alvásunkat. Tehát azért nyilván próbálják ezeket a gyógyszereket kerülni, de mégis lehet, hogy akár egyéni variánsként megjelenik egy olyan fokozott aluszékonyság, vagy álmatlanság is, és lehet ez egy gyógyszer mellékhatás, vagy interakció. reakció is, tehát fontos, hogy ilyen szemmel is megnézzük. Uh-huh. Vagy például egy orvosban, a házi orvosunkban fölmerül-e az, hogy itt mondjuk valami egészségügyi alapbetegség miatt van nekünk alvászavarunk vagy kialvatlanságunk, például ez a horkolás, amit ugye arról említettünk már.
7: Igen, igen.
8: Tehát ezek nagyon fontos dolgok, még mielőtt azt gondolnánk, hogy rossz szokás, vagy a túl sok stressz okozza ezt a dolgot. Uh-huh. Tehát először mindenképpen érdemes, mert nagyon sok választ tudunk kapni ezzel kapcsolatosan.
7: Uh-huh. Na, ezek az esti kis szertartások, igen. Tehát hogy legyen egy ritmusa ennek is, hogy na, általában, jó, nem muszáj percre pontosan betartani nyilván, de nagyjából ekkor meg ekkor bújjunk ágyba, és akkor ezek után, hát én megvallom őszintén, én szeretek rejtvényt fejteni, és hát így napközben igazság szerint nem sok időm van rá, mert az adások előkészítése és lebonyolítása és elkészítése, stb. Ez elviszi az időt, ilyenkor nincs idő rejtvényt fejteni. Tehát, hogyha én este ágybabújás után még megfejtek egy vagy két keresztrejtvényt, tehát dolgoztatom az agyamat, ez káros lehet akár?
8: Attól függ. Tehát egyébként te kialszod magad, jól alszol, könnyen megy az elalvás, átalszod az éjszakát, mert akkor nem. Nyilván akkor uh-huh. kell foglalkozni, vagy akkor érdemes foglalkozni dolgokkal, ha valami okot keresünk, valami kóros folyamat hátterében. Uh-huh. Az alvási szokásaink, azok szokások, azok viselkedések. És nagyon sokszor tud ez káros lenni, tehát ebben az esetben érdemes egyébként megnézni, hogy lehet, hogy egy meghatározott időben fekszem le, de mondjuk mennyi idő múlva alszom el. Azért normálisnak mondott egy ilyen fél órás elalvási időszak. Nagyon uh-huh. fontos azért, és ezt szoktuk mondani, hogy a hálószobában az ágy, az két dologra való, a házas életre és az alvásra, tehát semmi másra, tehát ott már ne dolgozzunk, ott már az igen. olvasás az egy határérték, lehetőleg ne. Vagy ha olvasunk, mert mondjuk elalvás előtt nekünk ez kedves vagy kellemes, vagy ez a szokásunk,
7: igen.
8: akkor például meleg fényeket használjunk. Uh-huh. Ugye ez megint a melatonin termelésre való hatás miatt fontos, uh-huh. mert amikor az a célunk, hogy én figyeljek, élénk legyek, jól koncentráljak, akkor hideg fényeket használjunk munkához, tanuláshoz, olvasáshoz, bármihez. Ha éppen az, hogy így ne legyünk annyira élénkek, és nem kell az annyira az a nagy koncentráció, például egy alvás előtti olvasásnál, akkor ezek a sárgásabb meleg fények, mert ezek kevésbé fogják gátolni a melatonin termelést, és ezáltal így egy jobb, könnyebb elalváshoz fog segíteni.
7: Igen.
8: Tehát ez az elalvás előtti keresztrejtvényfej és vagy olvasás, az egyébként lehet egy tök jó szokás, ha nekem ezzel nincs problémám.
7: Volt már, hogy belealudtam.
8: Például, tehát mindig ez, hogy ez az, hogy káros vagy nem, ezt nem lehet egyértelműen kimondani. Ez például megint a múltkor is ugye beszéltük azt, hogy mikor együnk. Vagy hogy a túlságosan teleszem magam, vagy nagyon-nagyon éhes vagyok, az biztos nem segíti az elalvást. De vannak olyan emberek, akiknek például a reflux miatt, mondjuk így azt mondják, hogy hát ők 6 óra után nem esznek, mert olyan refluxuk igen. van, hogy nem tudnak elaludni. Hát ők 6 óra után akkor ne egyenek. De vannak, akiknél mondjuk így nincsen refluxos panasz, lehet, hogy azt mondják, hogy ők 7:30-kor így esznek egy kiadósat, ők ezzel teljesen jól vannak, és minden probléma nélkül elalszanak. Náluk akkor ez nem lesz probléma.
7: Igen.
8: A mozgásnak az időzítése is egy fontos dolog lehet.
7: Na, ez fontos,
8: nyilván
7: igen.
8: Nyilván mindenfajta testmozgás segíti a jobb alvást. Tehát ugye ez is egy életmódi pillér. És hogyha az egyiket fejlesztem, az egyikbe energiát teszek, az jó hatással lesz a másikra. Tehát hogyha én elkezdek mozogni, sportolni, edzeni, fizikailag aktívabb leszek, az egyértelműen jó hatással lesz az alvásomra, az alvásom minőségére. Nyilván itt fontos, hogy milyen időpontot válasszak. Tehát, hogyha én 9:30-kor fekszem le minden nap, akkor 9:30-től 9:30-ig már ne csináljak nagy aerob mozgást, mert az biztos, hogy olyan persze. hormonfelszabadulást fog okozni, ami gátolni fogja nekem. Tehát akkor ki fog tolódni az én alvási időpontom. Tehát korábbra érdemes akkor hozni. De egy nagyon fontos dolog, hogy mi milyen kronotípusúak vagyunk.
7: Na, ez mit jelent?
8: Én egy pacsirta vagy egy bagoly típus vagyok.
7: Ja, igen.
8: És van ilyen. Tehát, hogy ez megint nem feltétlenül tudományosan bizonyítható és vizsgálható dolog, de megint csak a szokásunkhoz van köze, hogy azért mi jellemző rám, én inkább reggeli, korai órákban vagyok aktívabb, vagy nagyon nehezen kelek föl, igen, nehezen melegszem be, de este tök kreatív vagyok, tök sok mindent meg tudok csinálni, és relatíve egy esti aktív ember vagyok. Tehát tényleg ez a pacsír, az a bagoly alkat, igen. Van egy pici elcsúszás a két csoportnál, így a cirkadián ritmusban, de az is biztos, hogy ez egy viselkedés, ez egy cselekvés gyakorlatilag, és hogyha úgy kívánja az életünk, pacsirtákból lehetnek baglyok, és vissza.
7: Jé.
8: Nyilván nem két nap alatt,
7: persze,
8: de ahogy így fokozatosan átállunk, ebben van egy kis ilyen változékonyság, de mondjuk visszatérve a sportolásnak az ideális időpontjának a megválasztásához, ezt érdemes figyelembe venni. Vannak olyan emberek, akik nagyon szeretnek felkelni 3-4-5-kor, és 5-től 6-ig futni, úszni, bármit csinálni,
7: vannak
8: elmenni,
7: bizony,
8: és hogy őket ez teljesen feltölti, és egész délelőtt munkahelyen vagy bárhol sziporkáznak. Vannak, akik azt mondják, hogy ők ezt el nem tudják képzelni, hogy ők reggel fél hét előtt kiszálljanak az ágyból, és bármi, a kötelező minimumon kívül bármi aktivitást végezzenek, viszont nagyon szívesen járnak mondjuk este 6-tól 7-ig aerob mozgásra, vagy bármilyen erőnléti edzésre.
7: Akár úszásra.
8: És hogy nekik, igen, ettől még ugyanolyan jó lesz a ciklusuk, jó lesz a kialvásuk, tehát figyeljük meg azt, hogy mi melyik típusban tartozunk, próbáljuk meg ezt is, azt is, figyeljük meg azt, hogy ez hogyan hat a napunkra, figyeljük meg azt, hogy ez az alvásunkra hogyan fog hatni, és ebből vonjunk le saját magunknak konzekvenciát, ezt is naplózhatjuk, hozzátehetjük, mert lehet, hogy mondjuk arra már annyira nem emlékszem, hogy múlt héten, amikor én fél héttől hétig tornáztam valamit, akkor hogyan alakult, de hogyha több mindent kipróbálok, és utána lejegyzetelem magamnak, akkor már egy objektíven nem csak emlékezetből rá tudok nézni, és be tudom lőni magamnak, hogy akkor az én életemben ez lesz a jó.
7: Aha.
8: Esetleg még csak pár mondatot így az esti rituáléknál. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy akkor feküdjünk le, amikor fáradtnak érezzük magunkat. Ne feltétlenül akkor, hogy 8:30-kor le kell feküdni, de én még tök aktív vagyok, akkor várjam meg, lehet, hogy az én cirkadián ritmusom nem tartott, hogy még így az elalváshoz készen legyek. Tehát fontos, hogy érezzem egy picit meglassultnak és fáradtnak magamat. Tudok ezzel segíteni, úgy például, hogy már túl nagy fényáradatot, nyilván itt az őszi-téli tavaszi időszakban már nem használok, tehát tudatosan kevesebb fényt fogok használni, vagy tudatosan mondjuk a nappaliba, a szobákba sárgásabb fényt fogok használni, ez segíti nekem ezt a hangulatot, meg ezt a hormontermelést optimálisan szabályozni. Nyilván a megfelelő szobahőmérséklet, ez egy nagyon fontos dolog. Alapvetően az jellemző, hogy többnyire túl melegben alszunk, normálisan azért egy ilyen 19-22 fokos hőmérsékletben ideális alvás, ez megint nagyon egyénileg változékony lehet. Nyilván tudjuk azt is, hogy hanghatások, monoton hanghatások engem segítenek, vagy gátolnak, ezzel tudok segíteni. És a meditáció és társai, ami esetleg így este segíthet, de ez nagyon kétélű fegyver, mert abban az esetben, hogyha én mondjuk egy túlaggódó karakter vagyok, és este lecsendesedik a világ, és én elkezdek azon gondolkodni, milyen feladat, mit nem csináltam, mit kellett volna, holnap mit kell, akkor én hiába próbálok meditálni, és próbálok arra koncentrálni, hogy elaludjak, ez gátolni fog engem ebben. Tehát itt is vannak még sok-sok technikák, amit ezzel tudok egyébként segíteni magamon, de az is egy jó megoldás, ha mondjuk napközben reteszem a meditációt, akár estére, az is lehet, ki kell tapasztalni, hogy melyik az, ami minket ebben segíteni fog.
7: Törekedni kell rá tényleg, hogy jól aludjunk, mert nagyon fontos, és hát ahogy az elején is mondtam, ha úgy ébredünk föl, hogy hú, de jót aludtam, és tetterős vagyok, és jöhetnek a feladatok szembe, én megoldom őket, akkor biztos jól csináltam. Ugye? Tehát ott minden eldől ébredéskor.
8: Nagyon fontos, tényleg talán még csak egy utolsó mondatig, hogy természetesen vannak erre gyógyszerek,
7: igen,
8: ami elalvást vagy átaltatást segítenek, de ez egy ördögi kör és nagyon rossz irányba visz. Tehát, hogyha addig eljutunk, ha egyszer-egyszer nagyon nagy szükségünk van rá, nem fog nagy baj csinálni, de rendszeresen ne ezzel. Tehát ott biztos, hogy alvás minőséget, higiénét kell rendezni, hogyha én azt érzem, hogy én csak gyógyszerrel tudok elaludni. Tehát az egy komplex,
7: igen,
8: dolog, és ebben az esetben kérjünk segítséget.
7: Igen. Na hát maradjunk most ennyiben. Nem tudom, hogy visszatérünk-e még erre a témára, de valószínűleg témát váltunk majd a következő részre, itt az Egészségünkre című sorozatban. Nagyon szépen köszönjük ezeket a jó tanácsokat dr. Szabó Ivettnek. Folytatjuk majd valahonnan, még nem tudjuk, jövő hétig kitaláljuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
8: Én is köszönöm, és jó alvást és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: FM 92.5 Szeglédrádió.
6: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak, este 6-ig lehetünk együtt, azonnal folytatjuk dallal, itt a 92-tön maradjanak velünk.

0: megkésve bár, de jönnek a legfrissebb információk itt a Cegléd Rádióban, aztán folytatjuk majd a dalokkal, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádióban!
2: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDFS és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképét. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet.
1: Az időjárás.
2: Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni. Hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, ez meg itt a Jó Reggelt Szeglét. Reklámok után folytatjuk nem csak dalokkal, hanem hamarosan programajánlóval is, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyó

0: előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a hírek után jön sportos egy óra hosszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével. Én erre a bizonyos 60 percre elköszönök, de 11 óra után találkozunk. Addig is, visz!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Változékony időre számíthatunk, hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciót, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón. A szakértői vizsgálat eredményéről Nikuzor Dán román államfő adott tájékoztatást. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Súlyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművek túlsúlya miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amely vezetés közben is pihenőidőt jelzett a takográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták, és pénzbírságot szabtak ki. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását.
1: Az időjárásról.
7: Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te mész arra, én meg erre?
3: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
3: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
4: Végre egy új családi program.
5: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

0: A ceglédi fiúk nyerték a férfi kézilabda másodosztály bajnokságát, így a következő szezonban az ország legjobbjai között versenyezhetnek majd. Nehéz és küzdelmes szezon volt, óriási versenyfutással az Orosháza és a Nyíregyháza csapataival, de a cegléd fontos rangadók megnyerésével a bajnoki címért küzdhetett a szezonban. Varga Péter így értékelte a mérkőzést és a szezont. Felemelő, nagyon jó érzés volt ez a kis ünnepi érem átadó. Egész évben azért küzdöttünk, és tavaszra reális esélyünk volt megszerezni a bajnoki címet, amely bármely szakosztályban is dicsőség. Ki kell emelnem a csapat küzdő szellemét és kitartását, ami 10 hónapig kitartott. Büszke vagyok a csapatra, és köszönöm a stábnak a munkáját. A sorsdöntő Orosházi és Békés Csaba elleni mérkőzésünkön megtapasztalhatták a srácok, milyen is jó közönség előtt játszani. Nagyon sok erőt adott a dobolás és a szurkolás. Köszönjük a szülőknek, szurkolóknak a bíztatást. Ősszel folytatjuk az első osztályban.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: A szezon záron Cegléd, Aranyszarvas, 1-5. Gólszerzők Szabó. Kecskeméti József vezető edző nyilatkozata. Sajnálom, hogy nem sikerült szépen búcsúznunk a két elköltöző kulcsjátékosunktól. Ami a mai találkozót illeti, gyengén játszottunk. Nem sikerült pótolni a hiányzókat. Köszönöm azoknak, akik sérültem, vagy betegen vállalták a játékot. Ebben az állapotban ez ennyire volt elég. Halkan megjegyzem, hogy rúgtunk egy szabályos gólt, valamint zicserben kilépő játékosunkat állította meg értelmetlen módon a játékvezető sípja, még döntetlen körüli állásnál. De nem ezen múlt, mi gratulálunk a legyőzőinknek. Elismerésem a ceglédi játékosoknak az egész éves teljesítményükhöz, a kitűzött célt teljesítettük, a 4.-8. hely között végeztünk. Sajnálom a kilátogató szurkolókat, elnézést kérek tőlük a mai teljesítményünkért.
1: Cegléd Rádió FM.

Veszhelyi Luca az USA Egyetemi Bajnokság keleti parti döntőjében. Luca, mint az FIU, floridai kutatóegyetem magasugró atlétája az eddig lezajlott egyetemi versenyek eredményei alapján bejutott az USA keleti parti döntőjébe. A döntő most hétvégén kerül megrendezésre Lexingtonban, Kentucky államban. Ezen a regionális versenyen a legjobb 48 keleti parti atléta versenyez, de ugyanezt a versenyt nyugaton is megrendezik ugyanebben az időben. A versenyeken a legjobb 12 keleti parti magasugró, valamint a legjobb 12 nyugati parti jut tovább. Nagyon bízunk Lucában, hogy kiváló versenyzéssel bejut az USA Egyetemi Bajnoki döntőjébe.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

Minden szempontból unikális volt a Bajnokok Ligája döntője Budapesten a Puskás Arénában, nem csupán azért, mert délután 6-kor kezdődött a meccs, amire még a BL történetében nem volt példa, de 2012 után újra 11-es párbajban dőlt el a küzdelem. Némi meglepetésre az Arsenal a BL döntő specialista Kai Havertz révén vezetést szerzett, és azzal is vonult a londoni csapat az öltözőbe a fél idő végén. Mégis Dembélé büntetőjével egalizált a Párizs, majd egy relatíve eseménytelen hosszabbítás után büntetőkkel megnyerte a mérkőzést. Budapest egy pillanatra a Woodstock-ká vált, egy pillanatra minden megszűnt, és csak a csodás játék és a győzelem számított. Zeglét Rádió.

0: Jazzion.
1: What? I don't understand.
2: Már csak a római körözés és az emelkedett ünneplés maradt hátra. 20 szakasz alatt közel 5,5 perces előnyt épített Jonas Vingegaard a vetétársaival szemben. A Giro d'Italia 2026-os kiírásában a dán 5 szakasz is nyert, valamint a csapattársa, a Vismából, Sepp Kuss, behúzta a királya

tapot is. Jonas Vingegaard idei szezonja mindenféleképpen pozitívan értékelendő, de a nagy kérdés, hogy fel tudja venni majd Tadej Pogacsárral a versenyt, az júliusra marad a Tour de France-on.

Cegléd Rádió sporthíreit hallották, hamarosan újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk, a hétvégén is támadta egymást az Egyesült Államok és Irán. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányító állomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonna az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítás dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt.
1: Az időjárásról.
4: Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig a csillagok üzeneteivel. Elárulom tehát, mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, maradjanak velem.
0: Ceglédi

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvsklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvsklub. Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mottója, mondat az, hogy drámák és gesztusok. Hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma egy előre nem látott körülmény miatt talán olyasmit is meg kell tenned, ami nem volt benne a terveidben, vagy várakoznod kell valahol. Ne hagyd, hogy emiatt eluralkodjon rajtad a pánik és az időzavar. A világ biztosan nem fog összedőlni attól, ha egyszer az életben te is elkéssel valahonnan, vagy valamit nem végzel el időre. Bika, ma a magánéletedet vagy a személyes teredet kell megvédened valakitől, aki egy talán olyan területre is bemerészkedne, ahová nem kapott tőled engedélyt. Lehet, hogy az illető nem tudja, hogy milyen veszélyes vizekre elvez. Mutasd meg neki, hogy tudsz te szigorúbb is lenni, ha rákényszerítenek erre. Ikrek, ma valakivel, akihez lelkileg közel állsz, megbomlik egy időre a köztetek lévő egyensúly, mivel egy kérdést illetően nagyon más álláspontra helyezkedtek. Valakinek pedig egy ilyen helyzetbe engednie kell, és lehet, hogy okosabb lenne, ha ezúttal ez te lennél. Mivel a helyzet nem drámaian fontos, ez a gesztus előnyödre válik majd később. Rák. Ma lehet, hogy csalódnod kell valakiben, aki megpróbál kihasználni, felhasználni téged. Lehet, hogy ez a helyzet számodra annyira szokatlan, hogy elsőre nem is tudsz vele mit kezdeni. Mielőtt kitalálod, mi legyen a következő lépés, vonulj vissza, lazíts a kapcsolaton. Gazdagabb lettél egy tanúsággal, legközelebb már nem lesz esélye az illetőnek. Oroszlán. Rendkívül kellemetlen tud lenni, amikor egy személyes probléma ismét felmerül, és újra szembe kell nézned vele. Ma így járhatsz, de ne feledd, hogy a legutóbb megszerzett tapasztalat most előnyt jelent számodra. Használd fel a megszerzett tudást, és ezúttal old meg a dolgot végérvényesen. Vard el a szálakat örökre. Szűz. Ma könnyen lehet, hogy csalódnod kell valakiben, akiről most kiderül, hogy egészen másnak mutatja magát, mint amilyen a valós énje. Bármekkora is a csalódás benned, maradj hidegvérű és légy megértő. Lehet, hogy egy általad adott újabb esély az illetőre pozitív hatással lesz. Adj egy utolsót neki, hogy megváltozzon. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma ráébredhetsz, hogy valamit, amiről azt hitted, még bőven elég időd van elvégezni, sokkal hamarabb kellene befejezned, mint ahogyan erre számítottál. Lehet, hogy emiatt az elkövetkező időszakban olyan íramot kell magadnak diktálnod, amilyet még soha, de te nem olyan fajta vagy, aki megfutamodik egy nehéz feladat előtt, meg fogsz lepődni, mire vagy képes. Skorpió, ma lehet, hogy szerepelned kellene a nyilvánosság előtt, vagy számot kellene adnod valamiről, így igyekez különösen gondosan odafigyelni a külsődre is. Ha önbizalommal telve, jó megjelenéssel lépsz ki a fényre, az már fél siker lehet, a többi pedig már jönni fog magától, hiszen minden megvan benned, ami kell. Nyilas, ma az univerzum felkínál számodra egy lehetőséget, ami talán elsőre nagyon csábító lehet, de mindez azzal járna, hogy fel kell adnod az eddig életedből valamit, ami közel áll a szívedhez. Nem lesz könnyű döntés, hiszen te mindig megbecsülöd azt, ami már a tiéd, és nagyon nehezen engeded el. Kér tanácsot a döntéshez valakitől, akiben megbízol. Bak! Lehet, hogy ma egy ügyben váratlan akadályba ütközöl, és nem jut eszedbe semmilyen más megoldás, mint az, hogy feladd a dolgot. Van rá esély, hogy ezúttal valóban nincs egyszerű dolgot, de talán csak vissza kell lépni egyet, és egy másik úton elindulni újra. Lehet, hogy az hosszabb lesz, de akadálymentes. Ne add fel egy könnyen. Vízöntő. Ma észrevehetsz valamit, talán egy lehetséges meghibásodást, amivel kapcsolatban gondjaid merülhetnek fel, és ezekre fontos lenne szakembertől hallanod a választ. Nem túl valószínű, hogy a helyzet komolyra fordul, de érdemes az ilyesmivel minden esetben foglalkoznod. Nem dughatod homokba a fejedet. Ha probléma van, meg kell oldani, ha pedig kiderül, hogy nincs, meg lehet nyugodni. És végül halak. Ma, ha valamire igazán szükséged lenne, az, hogy több időd legyen, mint amennyi a rendelkezésedre. Sajnos tudomásul kell venned, hogy egy nap neked is, hogy mindenkinek csak 24 órából áll, így változtatni csak is a terveiden lehet. A megoldás is egyszerű, ne vállalj be ennyi mindent. Szoktasd hozzá jobban a környezetedet ahhoz, hogy néha te is mondhatsz nemet. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegmédia kedvenc daraival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köd képződhet, mely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futószápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre észak-keleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és észak-nyugaton maradhat hűvösebb az

0: Idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az észak-nyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió.

0: Ez a közös ismerős szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Változékony időre számíthatunk. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség, elsősorban a bukós isak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket.
2: Az időjárás.
4: Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal is csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. Azonnal folytatjuk itt a 92.5-ön. Na, hogy a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig a lapszemével jönnek majd a fontos hasznos infók, és még programokat is ajánlok. Maradjanak velem.
0: FM 92.5. Ceglédia Rádió.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Rubint Réka és Schubert Lara kapcsolata már a szorosabb, mint vala, de ez nem mindig volt így. Az anyalánya viszonyt hosszú évek konfliktusai terhelték, különösen Lara tinédzser korában, amikor a lány minden ellen lázadt és nem akarta, hogy bárki beleszóljon az életébe. A forduló pontot Réka súlyos betegsége hozta el, amely nem csak a család mindennapjait, hanem az egymáshoz való viszonyukat is gyökeresen megváltoztatta. Réka most őszintén beszélt arról, hogy nevelési hibákat követett el, különösen első szülött gyermekével, Larával kapcsolatban. Voltam Réka telefonjában, vallotta be a TV2 Titkok Ramónával című műsorában, amit a sztori idézett, ezzel arra is utalt, hogy a lánya nem anyaként tekintett rá. Elmondása szerint Lara volt az, aki kikaparta a gesztenyét a testvérei számára, miközben ő maga is tanulta, hogyan lehet jó szülő. Az édesanyja elismerte, hogy túlzottan engedékeny volt, és nem tudta megfelelően kezelni a lánya makadságát. Nem tudtam őt büntetni, hanem mindig megajándékoztam, de ezt nem javaslom senkinek, fogalmazott. A fiúkat szigorúban nevelték, mivel a férje, Schubert Norbi jobban beleszólt a nevelésükbe, de Laránál ezt nem engedte. Lara maga is elismerte, hogy fiatalabb korában nehéz természetű volt, és sokszor szembe ment az édesanyjával. 15-16 évesen nem akartam, hogy bárki beleszóljon az életembe, lázadtam minden ellen, mesélte. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy édesanyja makacsága és az ő akarastos természete sokszor ütközött, ami tovább nehezítette a kapcsolatukat. Az elmúlt 4 évben azonban minden megváltozott, különösen azóta, hogy Rubint Rékát a rák egyik ritka fajtájával diagnosztizálták. Lara szerint ez az időszak teljesen átformálta az életüket. Nem lehetett tudni, hogy lesz anyának holnap, mondta, kiemelve, hogy a betegség rávilágított az együtt töltött idő fontosságára. A család minden tagjának fel kellett nőnie a helyzethez, és Réka is jelentős változáson ment keresztül. A betegségemnek köszönhetően, mint a kicseréltek volna. Egyáltalán nem kiabálok, ami régen elképzelhetetlen volt, mondta. Az édesanyja olaszos temperamentum helyett ma már a nyugalom és a megértés jellemzi a kapcsolatukat. Lara is más szemmel tekint az édesanyjára, és ma már barátként is számít rá. Ma már felhívom mindennel anyát, már nem akarok koppanni, vallotta be. Hozzátéve, sokkal jobban megérti az édesanyja döntéseit és tanácsait. A blik.hu oldal tehát Schubert Norbi lányával, Larával és kedves párjával, Rubint Rékával is foglalkozik.
0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, még pedig a borosonline.hu felülettel. Tavaly szerepelt a TV2-n Milu Viki a Házasság első látásra című valóságshowban, ahol végül nem találta meg a boldog párkapcsolatot. Viszont előjött egy mélyen eltemetett emlék arról, hogy amikor 14-15 éves volt, egy idős férfi erőszakoskodott vele. Az egyik magazinnak erről is mesélt a bajnoknő, és erről is ír ezek szerint a borsonline.hu oldal. A tavalyi évem nem volt annyira jó, főképp azért, mert férjhez mentem. Tanultam belőle sokat, és remélem, hogy az idei év sokkal jobb lesz. Felszínre került egy trauma házasságom során, amikor a férjem nem értette, hogy a nem az nemet jelent. A gyerekkori abúzus nagyon mélyen eltemettem magamban, nem emlékeztem rá, jelenleg pszichológushoz járok, dolgozom rajta, hogy túlépjek a traumán. A műsorban tehát nem lehet szerelemre a karate, kung fu és ökölvívó világbajnok. Most sincs párja, de ettől függetlenül remekül érzi magát, nincs kapcsolatfüggősége. Most elképzelhetetlen, hogy párkapcsolatom legyen, nem vagyok nyitott rá. Remélem, hogy eljön az idő, amikor minden megoldódik, és újra az leszek, mármint gondolom boldog. Rengeteg barátom van, sokat vagyok velük, mindenben támogatnak. Gyerekkorában egyébként a testnevelés volt a kedvenc tantárgya, ebből mindig ötös volt az iskolában, egészségügyi szakközépiskolában végzett, ott a matekkal és a fizikával küzdött kissé, majd elhatározta, hogy testnevelő tanár lesz, felvették a főiskolára, majd egyetemre. Ez egyébként ez a kis összefoglaló olyan, mintha árulnánk Milu Vikit, már elnézést és kérek, hogy így fogalmazok, mindegy, a borsonline.hu ezt is leírta, mert azt gondolta az újságíró, hogy ez fontos. A sporttal járó megterhelés kapcsán főként ízületi sérüléseim voltak, nyilatkozta tehát Milu Viki. A legsúlyosabb az volt, amikor a bal vállamban hátul volt szakadás, sajnos 6-szor szúrták szteroiddal. Az utolsó két világbajnoki mérkőzésem előtt már tudtam, hogy orvoshoz kell mennem, mert másképp nem bírom végigedzeni a felkészülést, olyan terhelésnek volt kitéve a bal kezem. Most szerencsére teljesen jól vagyok. A bőrrák miatt viszont negyed évente kontrollra járok. Viki minden nap edz. Folyamatosan jelen van az életében a sport. Személyi trénerként és boxedzőként napi 2-3-szor tréningezik a tanítványokkal. A rendszeres mozgás fontos, mert máshoz van szokva a szervezetem, mint egy átlagemberi. Ha nem kardiózom minimum napi 1-1,5 órát, az meglátszik a súlyomon. Összegezve, boldog vagyok és világbajnokságra készülök a kutyáimmal, ahol a fajta legkiválóbb példányait keresik, melyek a legalkalmasabbak a tenyésztésre. Júniusban újra ringbe lépünk, lelkesedett a tréner, aki sokaknak példakép tudott lenni. A borsonline.hu oldal tehát Milu Vikivel is foglalkozik, még ennél részletesebben is. Mi meg továbbra is játsszuk a kiváló slágereket, itt a 92-től a Ceglid Rádióban.
0: Ceglid Rádió! 92-5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
10: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunk

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köd képződhet, mely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futószápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre észak-keleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és akkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és észak-nyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, észak-keleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszéllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az észak-nyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hírek után azonnal Lady Gaga énekel, majd nekünk maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi ne mennénk be.
3: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom. Egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket.
2: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Töfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es km

0: két északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét északcsomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a hétfő délutánt, a plusz mínusz 2-t egészen pontosan a Ceglédia kedvenc dalaival olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvsklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvsklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegmédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köd képződhet, mely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futószápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre észak-keleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik, élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, észak-keleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszéllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az észak-nyugati, nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, a Plusz Minusz 2-nek már a vége indul a hétfő délután, azon mutatom, hogy mivel. És James Arthur közösét játszom a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma évfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmi bevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A pihenőidőt befolyásoló, rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy LED kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomáson, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tahográf. A pénzügyőrök a kapcsoló berendezést lefoglalták és 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó meg is fizetett. Holnaptól ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Késő délutántól csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerem, hanem Becker Betty és vendégé. Hogy miről van szó pontosan, azaz miről szól a beszélgetés, ami hamarosan következik, mindjárt kiderül. Tartsanak velem, velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kisállateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés szól itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Mindjárt kiderül, hogy mi a téma. A riporter most Becker Betty.
1: Cegléd Rádió.
2: Jöjjön hát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális, egészen pontosan, hogy számszakilag is rendben legyünk, 129. része, ez nagyon fontos. Vendégünk természetesen most is Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. Szervusz, köszöntelek ebben a 129. adásban.
3: Szia, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, köztük Szatyi barátunkat is.
2: Innen a távolból legalább két utca elválaszt bennünket egymástól. Közbiztonság. Ezt talán, most azon gondolkodtam, hogy talán meg is említetted az előző beszélgetés végén, de lehet, hogy csak mi beszéltük meg a mikrofonon kívül, vagy adáson kívül. Közbiztonság lesz most főként a témánk, ez egy olyan téma, amiről gyakorlatilag egy hétig beszélhetnénk. De kezdjük inkább azzal, mielőtt a konkrétumokra térünk, hogy te miért kezdtél egyáltalán a közbiztonsággal foglalkozni? Nyilván mindenki foglalkozik vele, maradjunk annyiban, zárójeles megjegyzés, ez is egy olyan téma, amihez mindannyian értünk, természetesen. De hogy miért kezdtél olyan szinten foglalkozni vele, hogy a közösségi platformokon megjelenő felmérés, kérdőív, szondáztatás, véleménykérés, és a többi, és a többi.
3: Egyrészt azért, mert volt saját tapasztalat is, amikor mondjuk rablást kellett megakadályozni fényes nappal, amikor egy kisrácot próbáltak kirabolni, úgyhogy ez sikerült is megakadályozni. Itt ezúton is köszönöm a rendőrségnek a gyors közbelépést. De előtte is már úgy érzékeltem, akár hogyha közösségi oldalakat néztem, akár ha a városban oda jöttek hozzám emberek, meg szoktak keresni a problémákkal, meg írnak nekem egyébként is e-mailben, közösségi médiában, mert mondjuk nem tudnak hova fordulni, vagy úgy érzik, hogy nincsen foganatja, hiába szólnak ennek, annak, stb. Hozzám fordulnak, és ebből is érzékeltem, hogy ez egy fontos probléma. Most talán az egyik legfontosabb, ami foglalkoztatja a lakosokat Cegléden. Egyébként a jelenségek azok nem Cegléd specifikusak. Pont ma egyébként az egyik Bács-Kiskun megyei hírportálon jelentek meg tippek, hogy hogyan kezeljék az erőszakos kéregetőket az emberek. Tehát az egész országban ma.
2: Nyilvánvalóan, tehát nem Cegléden találtuk mi fel a spanyol viaszt, és bárhova megyünk, akkor szembesülhetek ezzel, de itt élünk, és itt bosszant bennünket, és itt szeretnénk egy élhető környezetet. És indítottál ezt, minek kell pontosan hívni, kérdői felmérés?
3: Felmérést indítottunk itt a Településfejlesztési Szövetség berkein belül, egy teljesen anonim online felmérést, ami nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez teljesen jól leképezi a ceglédiek véleményét, az inkább meg tud mutatni jelenségeket. Igen sokan válaszoltak, nagyjából olyan 1500 körüli olyan válasz érkezett be, ami értékelhető, nagyon sokan a saját gondolataikat is elmondták, ennél sokkal több jött be, de az a helyzet, hogy bizonyos válaszokat ki lehet és ki is kell szűrni, mert mondjuk komolytalan volt, vagy belső ellentmondások voltak benne, vagy nagyon torzított, és ezeket különböző statisztikai módszerekkel, emberi erővel és mesterséges intelligenciával már elég jól ki lehetett szűrni, tehát azokat is, amiket nagyjából egy-két-három ember küldött be, nagyjából valamelyik vagy másik irányba.
2: Tehát az mondjuk úgy néz ki, amikor valljuk be, mindenki töltött már ki úgy kérdőjévet, hogy mindenhol 10-10-10-10-10-10-10-10-10, csak legyünk túl rajta, és akkor küldjük be, bár azt sem értem, hogy miért kezd neki.
3: Az csak a legegyszerűbb. Belső ellentmondások vizsgálata, az még több mindenre fényderít. Úgyhogy teljesen fölösleges egyébként ezzel foglalkozni, megpróbálja valaki a jelenlegi technológia mellett már torzítani az ilyen kérdőíveket, mert ekkora normális válaszszám mellett nem tudja, mert ki tudjuk szűrni a kamu válaszoknak a nagy részét, úgyhogy teljesen fölösleges időtöltés volt, bárki is foglalkozott vele.
2: Nézd, hogy... ő legalább jól szórakozott, mondjuk az egy dolog, hogy másnak munkát ad.
3: Igen, szóval az ilyen kamu válaszok nagy részét kiszűrtük, úgy legközelebb azt az időt majd fordítsák a
2: családra
3: mondjuk, vagy a családra, de ezeknek a feldolgozása egyébként, tehát a valódi trendeknek a feldolgozása az most zajlik, és következő hetekben erről beszámolunk majd nyilván a Szebeni Dávid Facebook oldalon, illetve a Cegléd Rádióban, és majd a Cegléd TV-ben is. De azért érdemes egy-két dolgot megjegyezni ezzel kapcsolatban. Tehát ez nyilván egy szubjektív biztonsági érzet, ami ebből jön. Ez nem mindig van egyenes összefüggésben azzal, hogy valójában mondjuk hány bűncselekmény történik, hiszen ezt a biztonságérzetet sok minden befolyásolja. Egy-egy saját élmény, vagy éppen az, hogy mondjuk a közösségi médiában ki mit lát. És a közösségi média, ami soha nem a valóságot mutatja, hanem annak csak egy szeletét, vagy esetleg még azt sem, az szintén torzít valamelyik irányba. Megnéztem, hogy rendőrség statisztikái szerint, az Országos Rendőrfőkapitányság statisztikái szerint Cegléden hány bűncselekmény történt 60 nap alatt, ez ugye pontosan a május 28-április 29 közötti időszak, 45 darab bűncselekmény van most fönt egyébként a rendszerben, úgy összehasonlításképpen Abonyban 7, ez alatt a 60 nap alatt Nagykörösön 25, Szolnokon 73, Kecskemét 102 ilyen regisztrált bűncselekmény, ebben sok minden benne van, de hogy azért ezt nagyjából látjuk, hogy arányaiban, tehát mondjuk lakosságméret, városméretben ez nem kiugró a többihez képest. Természetesen azon lehet vitatkozni, hogy Magyarországon úgy általában jó-e a közbiztonsági helyzet. Most például a nagy, talán BL döntő van Budapesten, ott ugye...
2: Hát ott is körülbelül annyira érdeklődsz a foci iránt, mint én, igen.
3: Igen, hát ugye én a ceglédi kézilabda csapatot szoktam nézni, nekem ott ez nagyjából meg is áll. De az a lényeg, hogy bizonyos szempontból Magyarország az egy biztonságos ország. Tehát szívesen jönnek Budapestre turisták, terrorizmus gyakorlatilag nincs. Tehát nem voltak ilyen jellegű merényletek az utóbbi években, és ez nagyon jó, de mégis azért a lakosság szubjektív biztonság érzete az meg azt mutatja, hogy egyébként van hova javulni, tehát mindig van hova javulni. És itt azért hagyj hozzak be egy másik szempontot is, hogy az oké, hogy a lakosság mond valamit. A másik oldalon ott van a rendőrség, akikkel egyébként nekem jó a tapasztalatom, akár a ceglidi rendőrkapitánysággal is, de nagyon fontos, hogy ha valaki tud valamiről, vagy látott valamit, hallott valamit, akkor szóljon a rendőröknek, hogyha ez olyan. Mert anélkül ez az info nem fog eljutni. Sőt, hogyha valami ténylegesen súlyos dolog van, ami elviselhetetlenné teszi a lakókörnyezetét, stb., akkor ne elégedjen meg azzal, hogy a Facebookon morog, vagy esetleg betelefonál, hanem ha őt ez a probléma tényleg zavarja, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy tegyen írásban bejelentés, mert akkor biztos, hogy ügy lesz belőle. Tehát ha már írásban van, azt iktatni kell, annak van egy utóélete. Úgyhogy én azt mondanám, és arra biztatok mindenkit, hogy segítse a rendőrség munkáját azzal, mert hogy ez egy közösség, a városi közösség, tehát annak ugyanúgy része a rendőrség is, meg a lakosok is, sőt, ugye a kettő között nyilván nagy mértékben átfedés van. A rendőröknek az a munkájuk, hogy a biztonságot elősegítsék a városban, a lakosoknak meg van más munkájuk, de saját maguknak segítenek azzal, hogy a rendőrök munkáját segítik. Sőt, ha olyan van, ez azt jelenti, hogy bizony el kell menni tanúskodni is. Igen, lehet, hogy mondjuk egy óra elmegy az életünkből, de lehet, hogy ez az egy óra hozzásegít ahhoz, hogy mondjuk a mi lakókörnyezetünk később sokkal biztonságosabb legyen.
2: Igen, pont tegnap, amikor Karascsabával készítettük a kis heti elemzést, akkor is volt egy példaértékű sztori tulajdonképpen, amikor pont azért, mert készült kamerafelvétel, mert rendelkezésre állt, mert felvették a kapcsolatot a rendőrséggel, egymásra talált, aki hihetetlen gyorsasággal sikerült felderíteni egy elkövetőt, de kellett hozzá, mert ha nulláról kell elindulni a rendőröknek, akkor nyilvánvalóan, hogy hosszabb idő lesz. Most nem a rendőröket mentve, vagy támogatva, vagy bárminek is érzi ezt most támogatni. Valaki. De jó, igen, pedig természetes, nem arról van szó. Szóval, hogy de nyilvánvalóan kellünk ehhez mi is. Meg hát mindenkinek ott a kezében a telefon. Én ezt általában nem szoktam érteni, mindent lefotózunk, de tényleg mindent lefotóznak az emberek igen, most már. De gyakorlatilag tényleg az utolsó beszálló légyig a szobába. De amikor arról van szó, hogy de hogy nézett ki, jaj, nem tudom, miért nem készített fotót, jaj, elfelejtettem.
3: Ez igen, mondjuk van, hogy stressz helyzetben ez nem
2: az
3: jut,
2: okay.
3: nem jut az ember eszébe. De a lényeg,
2: nem egy
3: hogy...
2: támadásról beszélek, mert nyilvánvalóan.
3: Talán a tanulság az, hogy már egy közösség van itt, Cegléden, és ebben a közösségben túlcsöprő többségben vannak azok, akik a biztonságos várost szeretnék, a biztonságos városban szeretnének élni. Mi vagyunk sokkal többen, össze kell fognunk tudás megosztással, infók megosztásával, vagy éppen azzal, hogy tevékenyen is akár tettekkel segítünk. Például itt vannak a térfigyelő rendszerek. Beszéltem erről a Ceglét TV-ben, hogy segítünk adott esetben a csoki ház mintájára, hogyha egy társasház lakói úgy döntenek a közös képviselővel együtt, hogy szeretnének térfigyelő kamerát telepíteni, ami az önkormányzati térfigyelő rendszer része lesz, akkor korlátozott mértékben itt akár visszatérítendő támogatással is tudunk segíteni, meg végig kísérjük őket a folyamaton. De ezt úgy érdemes csinálni egyébként, hogy kamerák helyét előre egyeztetjük a rendőrséggel is. Mert lehet, hogy a lakók valahova szeretnének kamerát, de lehet, hogy bűnügyi szempontból akkor van értelme, hogyha mondjuk 40 méterrel arrébb van az a kamera. És ha megtaláljuk ezeket a közös metszeteket, akkor sokkal jobb lehet a városi térfigyelő kamera hálózat is.
2: Erről egyébként, bocsánat, csak közbevetőleg, hogy a kedves hallgatók kedvéért, júniusban és később is majd újra csak tárgyalni fog a testület, ugye azt tudni kell, hogyha még akar is egy társasház, ezt szerintem nem lehet elégszer elmondani, ez még homályos a társasházban élőknek, hiába szeretne társasház térfigyelő kamerát, nyilván ők nem kezelhetik, és nem...
3: Igen.
2: Tárolhatják a rajta szereplő felvételeket.
3: Közterületet hatóság figyelhet.
2: Ő, így van. Ezért kell az önkormányzati rendszerbe integrálni. Ahhoz viszont, hogy az önkormányzati rendszerbe lehessen integrálni, ahol egyelőre véges a kapacitás, majd itt kell, hogy történjen valószínűleg szervebővítés. Tehát a lényeg, hogy ez nagyon, nagyon jó, hogy ti tudtok nekik segíteni, mert adott esetben ezeket az infókat is el tudjátok mondani.
3: Így van, azt látjuk, hogy nem érdemes arra várni, hogy majd az önkormányzat egyszer megcsinálja. Ha ez egy probléma, ha ez tényleg nagy probléma, akkor ezt az adott lakóközösség úgy tudja jelezni, hogy be is adja a forrást rá. Például a csoki háznál úgy csináljuk, hogy kifizeti a ház, utána átmeneti időre a megemelt közös költségből a lakók ezt visszafizetik a háznak. Lehet ilyet is csinálni. Egyébként nem tudom, tudod-e, hogy hogyan oszlanak el a bűncselekmények Cegléden?
2: Mert hogy...
3: Így területileg.
2: Területileg? Hát hogyha most csak rá kellene vágnom a választ, akkor tuti azt mondanám, hogy Ugyel, Szűcs telep, Kernács telep, Csengeri szél, Akasztó szél, Kékkő utca, de szerintem a városközpontba helyeződött most, tehát, vagy a városközponthoz közeli helyszínekre helyeződött most, tehát, sőt, talán még az újvárost is megkockáztatnám. Nem tudom.
3: Érdekes,
2: rövid választ adjuk, nem tudom.
3: Internetről ez jön le, meg mondjuk a felmérés egy részéből is. Érdekes, hogy akik azt jelölték meg a felmérésből, hogy Ugyerből jönnek, ők kevésbé tartották veszélyesnek az Ugyert, mint mondjuk azok, akik nem Ugyerben laknak a felmérés szerint. Hmm. Ők ezt ilyen veszélyesebb helynek képzelik el. Én most a hivatalos rendőrfőkapitánysági adatokat tudom mondani, az alapján, ami most, ez az április 29-ig tartó állapot. Valójában egy gócpont van Cegléden, és ez a vasútállomás környéke.
2: Te olyan blokkot vagyok, hisz ott lakom, tehát ezt nagyon jól
3: én
2: tudom.
3: Én azt fogod
2: ezt nagyon jól tudom. Igen.
3: De nem, a többi helyen viszonylag csekély szám, és nagyjából egyenletesen oszlanak el a városrészek között. Egy olyan van, ahol nagyon sok van, és ez alatt az időszak alatt körülbelül 60 napról van szó, amilyen bejelentett, regisztrált bűncselekmény 19-60 nap alatt. Ez ugye az állomás környéke, beleértve ott az Aldit is, a Mozdony
2: utcai
3: rész.
2: Igen, a Mozdony utcai környék.
3: Ebben nincsenek benne az ilyen erőszakos kiregetések, mert ő magába, vagy amit erőszakosnak érez a lakosság, mert hogy az magában még nem büntető jogi fogalom, tehát a kiregetésnek a szankcionálása az máshogy megy. Nagyjából a bűncselekmény az olyan 19, és ebből személy elleni erőszak az állomás környékén 60 nap alatt volt 3, lopás volt 2, gépkocsi feltörés 2, ebben nincsen benne a május, rongálás volt 3, rablás kifosztás 1, garázdaság 2, és tulajdon elleni szabálysértés, ez 7, de itt ez egy érdekes kategória, mert ahogy én nézegettem, ez olyan, hogy ebben adott esetben megint benne van a lopás is.
2: De ez a betörik a kocsi ablakát, de nem visznek el semmit? Ez a tulajdon elleni szabálysértés?
3: Ez például olyan is lehet, hogy valakitől elvesznek valamit, tehát zsebtől vagy éppen. És ez
2: de értékében nem?
3: Igen, hogy a szabálysértés, tehát mondjuk 50 000 forint, azt hiszem, az a szabálysértési határ.
2: Értem.
3: De hogy azt azért érdemes hozzátenni, hogy egy statisztikailag azért egy-egy eset nem biztos, hogy pont az, amit mondjuk a lakosok átélnek. Tehát, hogyha mondjuk valamiért, mert az elején még nincs elég bizonyíték, lehet, hogy egy rablás is úgy van még az elején a statisztikában, mint lopás, mert ugye a rablás definíciója büntető törvénykönyv szerint az, hogy most leegyszerűsítve, valakitől erőszakkal vagy testi épségére irányuló közvetlen fenyegetéssel, az is rablás, nem kell megütni valakit a rabláshoz, elég, hogyha csak azzal fenyegeti, hogy ha nem adod ide, akkor igen, ezt fogom csinálni. És ez azért is fontos, mert nem mindegy egyébként, hogy lopásként vagy rablásként megy tovább, valami más a büntetési tétel, plusz a rablásnál a büntethetőségnek a korhatára az nem 14 év, hanem 12. És ezzel el is érkeztünk ahhoz a problémához, amit sokan jeleztek a felmérésben is, mert hát nyilván én is látom, ez a bűnelkövető gyerekeknek a kérdése, amivel többször találkozunk.
2: Akik azt gondolják egyébként, hogy jogilag képzettebbek bárkinél, mert hogy ők folyamatosan azt skandálják, hogyha bármi történik, hogy nem tudsz mit csinálni velem, én nem vagyok büntethető. Ez így ebben a formában nem igaz.
3: Nem, így nem igaz. Például vannak olyan bűncselekmények, ahol lejjebb van a büntethetőségnek, tehát 12 éves. Tudom, hogy vannak, akik ennél fiatalabban is belecsúsznak ebbe, és ez nyilván egyfelől egy súlyos szociális probléma. Nyilván a kiváltókat kell kezelni, de emellett én egyébként a szigorítás híve is vagyok, és az a helyzet, hogy jelenleg Magyarországon a jogszabályok nem reagálnak megfelelően ezekre a jelenségekre, már évek óta egyébként, és ebben én úgy gondolom, hogy változásra van szükség.
2: Vagy talán ezekről a változásokról, vagy hogy mi irányba, vagy melyik irányba kellene tovább menni, majd egyszer legközelebb beszélünk, mert megint elnézek az órára, hogy el fogunk beszélgetni egy fél órát, hogyha még belemelegedünk. Tehát akkor várható most már hamarosan, hogy kvázi eredmény lesz majd, kielemzitek ezeket a kérdőíveket?
3: Így van, és azokat közé is fogjuk tenni a statisztikákat, hogy nagyjából mit láttak a ceglédiek. Még egyszer mondom, ez nem egy reprezentatív, tehát a város lakosságának véleményét teljesen leképező, de valamennyit tud segíteni azoknak, akik hivatásszerűen is ezzel foglalkoznak, tehát bűnüldözéssel, vagy éppen városfejlesztéssel.
2: És ez is nagyon fontos. Akkor talán innen is folytatjuk majd egyszer, jövő héten nem tudom, hogy innen folytatjuk-e, és hogy mi folytatjuk-e ketten, vannak még azért homályos részek itt a jövőben, de hát ennél nagyobb baj sose legyen, szeretjük a meglepetéseket. Én köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm én is, szia!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Azon folytatjuk dalokkal, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
1: FM 92.5,
0: ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Eli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal érkezik hozzánk a Wait So Long című közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma évfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Holnaptól, ezen a héten, hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András. Azon folytatjuk a hétfő délutánt a Ceglédia kedvenc dalaival, a fontos hasznos infókkal és persze programajánlóval, valamint lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak.

0: turisták.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldalal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Másfél hónapja, nem sokkal a választások után került le a TV2 műsoráról a Tények két emblematikus figurája, Marsi Anikó és Gönczi Gábor. Akkor a hivatalos álláspont az volt, hogy pihenni mentek, idővel visszatérnek. 3 hete azonban a csatorna vezetése azt is bejelentette, hogy megszűnik a Tények, és egy új hírműsor váltja majd. A Blik információi szerint meg is találhatták Marsi és Gönczi utódját, ez alapján Szedmák Zita és Gajdos Tamás lehet a TV2 új hírműsorának két arca. A Blik úgy tudja, a szereplésükre még egy ideig várni kell, az eredeti tervekkel ellentétben ugyanis nem indul el június 1-én a csatorna új híradója. Úgy tudja a blik.hu oldal, TV2 hírek vagy TV2 híradó néven lesz látható az új hírműsor, amelyet a Tények helyett készít a kereskedelmi csatorna. A változás április 17-én kezdődött azzal, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor is lekerült a képernyőről. Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez Gönczi Gábor nyilatkozta akkor, amikor kiderült, 10 év után Marsi Anikóval együtt távoznak a Tények műsorvezetői székéből. Akkor Marsi Anikó a 24.hu-nak még azt nyilatkozta, ideiglenes a visszavonulásuk, ám a Blik úgy tudja, már meg is találták az utódaikat. Információink szerint írja a portál, a két új műsorvezető már hetek óta próbál, hogy a várhatóan augusztusban induló új műsorban már összeszokott párosként üljön a nézők elé. Az egyik lehetséges jelölt, úgy tudja a Blik, Szedmák Zita, akit az utóbbi időben az Exatlan Hungary háttérműsorában láthattak a nézők, de a Spiller TV képernyőseként is ismert lehet, hiszen az angol labdarúgó bajnokság a Premier League közvetítéseinek egyik arca. A páros másik tagja jól ismert tévés Gajdos Tamás lehet, aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta értesülésünket, írja a portál. Ő már volt a Tények műsorvezetője, igaz, még 1998-tól 2002-ig, így több mint 20 év után tér vissza a TV2 híradójába. Hírműsort utoljára 2023 őszén vezetett az ATV-n, de mivel többször előfordult, hogy nem jelent meg az adáskezdetre, sőt, az is, hogy egy órával előtte helyettesítést kért, november közepén közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozott a csatornától. Végre kicsit kevesebben dolgozom, a családom és a barátaim nagy örömére, így több időm jut olyan dolgokra, amikre korábban nem. Többek között önálló online platformok kialakításán dolgozunk a nagyobbik fiammal, autószékek marketing stratégiájának kialakítását és kommunikációját működtetjük. Rengeteg céges rendezvényre, sport és életmód konferenciákra, csapatépítőkre és szabadidősport események promotálására, moderálására kérnek fel. Nem hajszolom a tévés feladatokat, mégis úgy tűnik, vannak még lehetőségek, de azzal is tökéletesen elégedett vagyok, amennyi munkám most van. Az autós műsorom egészséggel és a szabadidős sporttal, életmóddal kapcsolatos projektjeim, nyilatkozta fél évvel az ATV-től való távozása után Gajdos, aki idén tavasszal mindenkit meglepett azzal, hogy szerepelt a nagy duettben. 3 adás után este ki Gallusz Nikivel, akkor a műsorvezető arról is beszélt, hogy a szórakoztató show nagy élmény volt számára, de korábban híradósként nem vállalhatta volna el. Hogy mi lesz vele, erről is ír a blik.hu oldal.
0: Ceglid Rádió, sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlével. Itt a 92-t, ön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Kárpáti Rebeka nevét az egész ország ismeri. Színésznőként, műsorvezetőként és sikeres üzletasszonyként is a magyar média élvonalába tartozik, legalábbis így fogalmaz a portál. Legutóbb a hatalmas sikerű Legénybúcsú című film és színdarab kapcsán tűnt fel a képernyőn, ám a szerep miatt valóságos komment cunami zúdult rám. A Reddit népe azonnal vádaskodni kezdett, hogy vajon miért pont ő kapta meg a lehetőséget. A lap utolérte Rebekát, aki teljes őszintességgel vallott arról, hogyan kísérte végig az életét a színpad. Ráadásul egy olyan titkot is elárult a szépségversenye kapcsán, amit eddig a nagy közönség nem tudhatott. Rebeka a Borsnak adott exkluzív interjújában részletesen mesélt arról, hogyan vált a színészet a mindennapjai részévé, és elárulta azt is, pontosan milyen szilárd alapokra építi a sikeres vállalkozását. 7-8 éves korom óta folyamatosan szerepeltem reklámfilmekben, és statisztáltam itthoni és külföldi filmekben is, szóval a forgatások végig kísérték az életemet. Gimnáziumi éveimet a Vörös Marti Mihály dráma tagozatán töltöttem, ott is érettségiztem, utána elkezdtem egy nappali tagozatos szakot a Metropolitan Egyetemen, és mellette jelentkeztem a Pesti Magyar Színakadémiára a levelezőképzésre. Egy ilyen felvételénél számos kitétel van, komolyan fel kell készülni, nagyon kevés embert vettek fel oda, rengeteget készültem, énektanárhoz jártam, és felvettek. Ezután kiderült, mégsem indul levelező tagozat, de jelezték, hogy a nappalin várnak. Számomra ez fizikai képtelenség lett volna, hogy egyszerre csináljak két egyetemet nappalin. Ezért sajnos nem tudtam elkezdeni, pedig nagyon szerettem volna, kezdte Rebeka ismertetni a tanulmányait, majd így folytatta. Ez idő alatt egyre többet forgattam. A Jóban Rosszban sorozatnak voltam oszlopos tagja 4 évig. Utána szépen lassan jöttek a vállalkozásaim. Lediplomáztam, majd a műsorvezetés felé vitt az utam sokáig. Később jött egy meghívásos casting, mert indult egy új darab a játékszínben. Arany lakodalom címmel is oda kerestek színésznőt. Több színésznő közül engem és egy kolléganőmet választották ki Glória szerepére kettőzve. Így jött az első színházi darab, amit én azóta havi rendszerességgel többször játszom. A Legénybúcsú darabra szintén megnéztek egy casting keretében. Beváltam, és így kerültem oda. Ezután jött, hogy megfilmesítik. Itt nem volt egyértelmű, hogy minden színész, aki a darabban játszik, benne lesz a filmben. Itt is volt egy kőkemény többszörös válogató, ahol megszületett a döntés, nyilatkozta büszkén Kárpáti Rebeka, majd ezután reagált az arctalan kommentelőtek, akik azzal vádolják, nem színészi kvalitásai miatt kapja a szerepeit. Sajnos a mai világban akkor tudja az átlagember igazolni önmagát, a közben a másik érdemeit becsmérli. Ez már hozzászoktam az évek alatt. Azt is megkaptam, hogy a szépségversenyen azért nyertem, mert bunda volt, senki nem tudja, hogy épp akkor vesztettük el a házunkat, és mentünk tönkre a svájci frank miatt. Mindig megkapom, hogy lefeküdtél a rendezővel, kavartál a producerrel. Ezek egy ideig zavartak, de azóta már úgy vagyok vele, hogy köszönöm szépen, kifejezetten szeretem, ha alábecsülnek, mert annál nagyobb meglepetéseket tudok okozni. Nem volt egyetlen egy projekt sem az életem bármelyik területén, ahol bármi alám lett volna rakva. De aki ezt szeretné hinni, és neki így könnyebb, nyugodtan higgye, ezt jelentette ki, tehát R. Kárpáti Péter lánya, aki arról is mesélt, mi az, amit szívügyeként kezel az elmúlt években. Aki kíváncsi erre a történetre, kattanjon a borsonline.hu oldalra, hiszen Kárpáti Rebekával még ennél is részletesebben foglalkozik a portál.
0: Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Ezt nézd, milyen nagy.
7: Aszta.
3: És milyen szép.
7: Ah, mintha új lenne.
3: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
5: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
12: Ti hova mentek idén nyaralni?
13: Ahova csak akarunk.
12: Jó, de mégis melyik hotelbe?
13: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
12: Komolyan? És honnan szereztetek?
13: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss

0: is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom a Turn the Lights Off című dalt. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén

0: mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt. A megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Giorgia Meloni miniszterelnök azt javasolta, hogy az ebola fertőzés kiemelt téma legyen az Európai Uniós egészségügyi minisztereinek júniusi találkozóján. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak.
2: Az időjárásról.
3: Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
2: Közlekedési információ.
4: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Folytatjuk azonnal a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tik-tak, boom! Egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még pedig a blik.hu felülettel. Valóságos pokollá vált Galla Miklós élete. A hazai abszurd humor nemrég a 67. születésnapját ünneplő ikonja hónapok óta küzd megállíthatatlan, gyötrő csuklás rohammal, amely teljesen felőrli a mindennapjait. Bár a humorista legutóbb egy speciális orvosi beavatkozástól remélte a megváltást, a legfrissebb helyzet jelentése szerint ez sem hozta meg a várt sikert, miután a nyakába kapott 6 injekciót sem használt, fix elkeseredésében a közösségi oldalán a követőihez fordult segítségért, hát ha ismer valaki olyan sebészt, aki hajlandó lenne megoperálni. Galla Miklós a Facebook oldalán folyamatosan dokumentálja az egészségi állapot alakulását, a legutóbbi bejegyzése azonban minden eddiginél lehangolóbb és drámaibb lett. Sajnos reménytelen a helyzet, voltam a doktornőnél, 6 szurit kaptam a nyakamba, azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek. A nyakam és a vállam elzsibbad, de azóta is ugyanúgy csuklom. Tud valaki egy olyan sebészt, aki hajlandó megoperálni a rekeszizmomat és vagy a gyomromat? Köszönöm. Ezt írta tehát ő. A Lápodál Társulat és Orvosszínház alapítója mögött rendkívül megterhelő időszak áll. A rejtélyes betegség fizikailag és lelkileg is tönkreteszi. Galla Miklós korábban már kórházba is került a szüntelen csuklás miatt, és bár egy gyomor szintigráfia után abban bizott, hogy végre pontot tett a szenvedései végére, az orvosok elutasították. Sajnos nincs előrelépés, senki nem hajlandó megoperálni se az államiban, se a fizetősben, nyilatkozta elkeseredetten a közelmúltban a művész Galla Miklós. A helyzet olyannyira súlyos, hogy a humorista nemrég még egy nyílt levelet is megfogalmazott az egészségügyi miniszternek, Hegedűs Zsoltnak, a közbenjárását és a segítségét kérve. A nyakba adott 6 darab hatástalannak bizonyuló injekció után most a közönségében és a közösségi média erejében bízik, hogy rátalál arra sebészre, aki elvégezni a rekeszizom vagy gyomor műtétet rajta. Galla Miklóssal is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal még ennél is részletesebben.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével. Itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban, még pedig a borsonline.hu felülettel. A magyar blues legendája Deák Bill Gyula több mint fél évszázad áll színpadon, de a mai napig ugyanazzal a szenvedéllyel és energiával énekel, mint a pályája kezdetén. Bár az idő múlását ő maga is érzi, és a teste olykor már jelez, a közönség szeretete minden nehézségen át segíti. Az énekes őszintén beszélt arról, hogy fizikailag már nem mindig könnyű számára a fellépés, különösen a tért fájdalmai miatt, de eszébe sem jut visszavonulni. Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, megtornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen, nagyon szeretek, még mindig énekelni kezdtem a borsnak Deák Bill Gyula, aki már leginkább ülve énekel a színpadon. Az elmúlt időszak azonban lelkileg is nagyon nehéz volt számára, hiszen tavaly elveszítette imádott feleségét, a gyászfájdalma mai napig ott él benne. Voltak problémák, nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai, nagyon szépen éltünk együtt, mondta meghatottan. Bár vérében van az előadó művészet, minden apró mozzanat a fellépések előtt izgalom még most is ugyanúgy ott motoszkál benne. Szokott lenni egy pici druk, persze, mindenkiben van egy egészséges izgalom, szeretem ezt az egészet, szeretem a közönséget, mondta Gyula, mármint Deák Bill Gyula, aki elárulta, idén sem fog unatkozni, leginkább az ősz lesz zsúfolt a számára, számos koncerttel és nagy szabású fellépéssel készül. Megyek majd a Szigetre, Bródi koncertjére, és össze pedig jön a nagy rossz vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenci György és Keresztes Ildikó is. Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lauber Dezsővárosi sportcsarnokban, az Újszegedi sportcsarnokban és Szombathelyen az Agora Művelődési és Sportházban is. Mindenkit ölelek és várok a koncertjeimre, árulta el lelkesen. Deák Bill Gyulával is foglalkozik, tehát a borsonline.hu oldal. Az egy baj van, hogy nagyon ritkán, sajnos, de most legalább írtak róla. Megrázó vallomást tett, maradunk a borsonline.hu oldalnál, a mindössze 24 éves hazai rapper, aki komoly alkohol problémákkal küzd. Német Vini, mondjuk én nem ismerem őt, de biztos sok Német Vini rajongó van, az Ázsia Express tárja és K. Kevin kanapé lakója sokkolta a rajongókat, amikor elárulta, súlyos májbetegsége miatt 2 hónapos teljes abszinenciára kényszerült. Bár az élete forgott kockán, a legfrissebb hírek szerint a horrorisztikus diagnózis sem volt elég nagy lecke számára. A kényszer pihenő után szinte azonnal visszatért a romboló életvitelhez, nem tanulva korábbi partnere, Ádám Szofi, azaz nem az a lány Szofi példájából sem. A drámai fordulatról a zenész egy őszinte beszélgetés során rántotta le a leplet. Bár a Marics Petivel közös Józanok című slágerében ironikus módon pont arról énekel, hogy a spanokkal való közös berúgásuk után mindig jön a be nem tartott ígéret a leállásra, a valóságban ez már rég nem csak duma vagy jópofa dalszöveg volt. Vini elképesztő őszinteséggel vallott arról, hogy hiába voltak ígéretek nála, sokáig a függőség diktált egészen addig, amíg a szervezete végleg be nem mondta a szolgálatot. Van ígéret amúgy, de alapjáraton, hogyha már nagyon úgy érzem, akkor nincs. Nekem amúgy volt egy májbetegségem, ami 2 hónapja javult meg. Van ez a GOT érzék, aminek maximum 50-nek kellene lennie, na nekem 550 volt. Már majdnem besárgultam, és tényleg nagyon rosszul voltam, nem bírtam inni sem. Megittem egy korty piát, és egyből kijött. A mindennapokban is nagyon rosszul voltam, aztán elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy ez a baj. 2 hónapig szednem kellett gyógyszereket, odafigyelni magamra, csak vizet inni és pihennem is kellett, mesélte a rapper, aki a normális laborérték 10-szeresét produkálva konkrétan az életével játszott. Hát ha valaki ismeri Német Vinit, akkor tudja, hogy miről van szó, és ha valaki ismeri őt, akkor nagy valószínűséggel a borsonline.hu oldalra is rákattam majd, hiszen ezzel a történettel is foglalkozik részletesebben ez a felület. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek!
0: Szeg!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
8: Onion

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köd képződhet, mely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futószápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre észak-keleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a déli és majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és akkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és észak-nyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, észak-keleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az észak-nyugati, nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Ez a közös ismerő szó majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automatikusan.

0: a váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi rádióban.
3: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság három nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba.
2: Az időjárásról.
3: Országszerte borult az ég, több felé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
2: Közlekedési információ.
4: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Azonnal folytatjuk dalokkal, egyébként a slágereké lesz a főszerep a következő jó pár percben. Jó majd többek közt a Follow the Flow, aztán a Daft Punk, a New Level Empire, Natasha Bedingfield is még sorolhatnám. Megjönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, és szólok majd az időjárásról is. Tartsanak tehát velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Következzen egy friss dal. Itt a Ceglét Rádióban.

0: egyszerű a képlet. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
2: Te mész arra, én meg erre?
3: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
3: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
4: Végre egy új családi program!
1: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
9: Ami minden ismerőst

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köd képződhet, mely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futószápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán párás, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszéllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Ceglédrádió. Sok magyar

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Ha minden igaz, Szatmári Gábor kollégám érkezik, este 8-ig övé a terep, utána pedig jön Vörös Nádi. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Én holnap reggel jövök, 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, na akkor Tali, visz hall.
1: Cegléd Rádió, FM 98.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Toruczkai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő

0: következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Turockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5 Cegléd Rádió.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a hétfő esti beszélgetős műsor, a mikrofonnál egy pici kényszerszünet után Szatmári Gábor ismét, na hát lássuk csak, hogy mivel várom önöket, természetesen két beszélgetéssel és sok-sok remek muzsikával. Az első órában Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkat folytatjuk majd Bálint Bóta Júliával. Ahogy előre beszélgettünk, arról szólt, hogy az ittas vezetőkről, elektromos kerékpárokról, rollerekről mindenképpen szó lesz, de hogy ezen kívül még mit hoz az élet, azt majd meglátjuk. Na, de ebben az órában mindenképpen erről a témáról, ezekről a témákról mindenképpen fogunk beszélgetni. A következő óra témája pedig a várva Kft. Lesz majd. Itt többek között szó esik majd a parkolási rendről, a bérlakások rendbetételéről, különféle kertészeti munkákról is. Mindenről majd az ügyvezetővel, Mótyán Krisztiánnal fogunk szokás szerint beszélgetni, úgyhogy ez lesz majd a következő óra témája. Közben előtte, utána pedig jönnek a jobbnál jobb muzsikák. Ezt az órát Lady Gagával és Bruno Mars-szal kezdtük a Die with a Smile című 2024-es felvétellel. Most még meghallgatjuk Mohamed Fatimát, a Ragyog a szívem című nagyon remek kis 2013-as dalával érkezik az énekesnő, és utána pedig jön a mai első beszélgetésünk, a Rend a Lelke, a Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk következő adása. Na, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a következő két órában is, remélem ezt teszik, maradnak itt a 92.5-ön.

0: Yeah!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Bizony-bizony van dolguk a rendőröknek mostanában is, a közlekedésieknek is. Most elsősorban közlekedési hírekkel érkezett Bálint Bóta Júlia a Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkba. Úgyhogy vele fogunk beszélgetni, itt szó lesz majd ittas vezetőkről, elektromos kerékpárokról, rollerekről és társaikról. Na, szóval lesznek itt témák bőségesen, érdemes lesz a következő jó pár percre kihegyezni a fülüket és hallgatni a 92.5-öt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk következő adása. Most is Bálint Bóta Júliát köszönhetem itt a stúdióban nagy szeretettel. Szervusz!
3: Szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
2: Elsősorban közlekedési dolgokról fogunk beszélgetni, és ugye hát az utóbbi hetek tapasztalatai jönnek majd itt elő. Hát többek között az ittas vezetőkről is. Hát ugye voltak most itt májusban kifejezetten jó meleg nyári napok, amikor az embernek azért jól esik egy pohár sör, vagy egy korsósör is akár. Ezzel semmi baj nincsen, csak akkor van baj, hogyha utána záros határidőn belül odaül a volánhoz. Nem tudom, ez mennyire volt jellemző mostanában.
3: Hát ugye elég sok ittas ellenőrzésünk volt, és sajnos mindegyik alkalommal volt, aki belecsúszott ebbe a ittasságba. Igazából el szoktuk mindig mondani, amikor igazoltatás alá vonunk valakit, általában a kollégák ugye meg szokták kérdezni, hogy az elmúlt 12 órában fogyasztott-e alkoholt, mert hogy 12 órán belül, ha fogyaszt valaki alkoholt, és persze minden szervezet más, szóval minden szervezet másképp bontja le, de általában azt ki szoktam mutatni a szóda, ugye
2: még
3: ez
2: akkor
3: a
2: is még alkoholteszter. Az új műszerek,
3: ezek már nagyon-nagyon érzékenyek. És most is volt sajnos olyan, aki pozitív értéket produkált, és elmondta ugye, hogy az előző este fogyasztott sört, és igazából most nem egy olyan hű, de nagy mennyiség volt, ha jól emlékszem, 4 dobozzal fogyasztott, és ugye nem éjszakában nyúlóan italozott, hanem azért már délutántól, majdnem így estig, és mégis kimutatható volt. Persze relatív, mert mondhat más is az ember, szóval lehet, hogy ő ezt mondta, és nem így
2: persze,
3: volt.
2: Igen.
3: Természetesen mi ugye pártatlanok vagyunk, elhisszük, hogy ez történt, és kimutatható volt neki a szervezetében, ugye a légalkoholban, ugye vagy a levegőben az alkohol, és hát ugye ilyenkor akkor eljárás alá kell vonni a szemét, ilyenkor már nem vezethet akkor ott tovább, ugye, és akkor...
2: Igen.
3: Bizony ám úgy, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és ráadásul ez nem egy olyan nap volt, hogy mondjuk egy vasárnapra, egy hétfői napra. Ez egy sima ilyen hétköznapi...
2: Bármikor előfordulhat, persze.
3: Nem, hanem most például ez az eset. Szóval, hogy nem azt, hogy például bulisztunk, és akkor egy vasárnap becsúszott egy kicsivel több alkohol, és mondjuk hétfőre, hanem ez egy sima hétköznap volt.
2: Egyik este. Persze.
3: Igen, és akkor itt is az ellenőrzés során ugye azért több száz fújás volt, és voltak pozitív értékek, és tudjuk, hogy már az emberek már tényleg a fülükön folyik ki, de mindig el kell mondani, hogy ha alkoholt fogyasztanak az esti órákban, akkor ne üljenek reggel gépjárműbe.
2: Jó,
3: most vagy üljenek, csak ne vezessenek gépjárművet.
2: Jó, de tisztázzuk már ezt tényleg, hogy most mindegy az, hogy tényleg 12 órával ezelőtt fogyasztott 2 korsó sört, vagy éppen 5 perccel azelőtt, hogy jött ez az ellenőrzés.
3: Tehát, mindegy, mert légalkoholt mér. Ugye a szájban lévő alkoholtartalmat érzékeli
2: az, hogy
3: a
2: hány
3: rendszer.
2: Ezreléket mutat, azt hiszem ezrelékekben számítjátok ezt, ugye?
3: Milligram per liter.
2: Igen, hogy most mennyit mutat, az mindegy, vagy nem mindegy?
3: Hát nem mindegy, mert megvan az, hogy vannak a szabálysértési értékek, meg vannak a bűncselekmény értékek.
2: Ja,
3: ha valaki 0,25 mg per liter felett fúj, akkor bűncselekményt követel. Ugye ott akkor a helyszínen már bevonódik neki, úgymond a vezetői jogosultsága, szóval rögtön
2: nem is
3: úgymond,
2: viheti tovább az autót.
3: Nem. Igen. Egyáltalán nem viheti tovább a gépjárművet, és akkor ugye eljárás alá vonják, nem ott fogják rögtön utána kihallgatni, nem visszaidézik általában másnapra, mert ugye jelenleg akkor szervezetében alkohol van, és így nem lehet kihallgatni, szóval kihallgathatatlan állapotban van. Ezért szoktak várni, és másnapra visszaidézik, de egyáltalán nem vezethet gépjárművet.
2: És akkor ilyenkor, hogyha nincsen olyan a gépjárműben mellette esetleg, aki tud vezetni és alkalmas rá, akkor hát mondjuk Békés Csabáról, Szombathelyről hívni a rokont.
3: Ez így igaz.
2: Az azért elég kellemetlen.
3: Hát igen, de aki elindul mondjuk Szombathelyről Békés Csabára úgy, hogy alkoholt fogyasztott, az ezen felül még azért elég sok bajt is okozhat, mert azért az alkohol, ugye azért tényleg az, hogy nem hiszik el az emberek, de tényleg a reakció képességük minimálisan, de csökkenni fog. És
2: sokszor elég az a pici.
3: És igen,
2: az a néhány tized másodperc is szinte.
3: Meg század másodpercek.
2: Igen.
3: Hogy
2: igen.
3: Egy baj megtörténjen. Úgy. Egy nem oda figyelés, csak oldalra nézés, nem olyan a reakciója, és már nem fog tudni megállni például egy hirtelen fékezésnél.
2: Igen.
3: És nagyon
2: nem
3: nagy
2: játék
3: probléma.
2: Ez.
3: Nem, egyáltalán nem játék, de úgy látom, meg úgy látjuk, hogy a mai napig vannak sajnos olyan emberek, akik ezt nem fogják fel, és úgy gondolják, hogy ez még belefér. Nem, egyáltalán nem fér bele. Ha tudja valaki, hogy reggel 5 órakor, 6 órakor, 7 órakor elindul dolgozni, akkor ő előtte való délután már ne fogyasszon alkoholt.
2: Ennyi. Egész.
3: Még tudom, igen. Hogy borzasztó, valakinek nagyon kellemetlen, de sajnos ez van. Zéró tolerancia van.
2: Jó, oké, alkohol, de nagyon sokat beszélünk mostanában arról, hogy nagyon sokszor fennakadnak olyanok is, akik kábítószer hatása alatt vezetnek. Most hogy áll ez a dolog, hogy növekszik ezeknek a száma, vagy stagnál, vagy csökkenne esetleg, vagy mit tapasztaltok?
3: Növekszik a szám. Igen. Egyre több a kábítószer fogyasztó is, és azok is, akik bódultan vezetnek. Igen. Ugye ez is úgy van, hogy itt ráadásul azért megcsinálják ugye a vizeletmintát, ami kimutatja, ugye, hogy kábítószer tartalmaz a vizelet után, ugye vérvétel van benne az eljárás során, amiből megállapítják, hogy milyen típusú kábítószer hatása alatt vezetett, és utána pedig az orvos szakértő azt állapítja meg, hogy ez az érték, ez mennyire befolyásolta őt a vezetésben.
2: Igen.
3: Úgyhogy, de sajnos nagyon sok ilyen van.
2: Sok is, és akkor és nem csökken a számuk akkor ezek szerint. Hát ez nem jó hír.
3: Igen, meg nagyon sok szabálysértőnk van, akik az mondjuk már nem is ittas, meg nem is bódult vezető, hanem például a mikromobilitási eszközök, a közlekedéssel kapcsolatban, ugye nagyon sokan vannak azok, akik vagy elektromos.
2: Erről mindenképpen beszéljünk tényleg, igen, mert sokan azt hiszik, hogy ez a bizonyos az, hogy nem iszunk, nem vezetünk, ez csak a gépjárművezetőkre vonatkozik, de nem, ugye?
3: Nem, hát igazából, ha azt nézzük, egy elektromos roller, az egy gépi meghajtású. Ugye itt úgy van a törvényben. Hogy...
2: De a sima biciklinél sem egyértelmű ez, ugye? Tehát
3: hát úgy, igen, itt a magyarországi törvények, ezek elég kacifántosak, de itt is megvan a kerékpárosoknál is, ugye, hogy van egy bizonyos szint, amikor már nézik azt, hogy most itt a se, mert például, hogyha valaki, most mondhatnám csúnyán, hogy ott a részegen megy kerékpárral, mert hogy szóval nagyon-nagyon ittasan megy kerékpárral, és például úgy ütik el egy kereszteződésben, akkor ez befolyásoló tényező egy baleset során.
2: Nem ugye? Mellékes.
3: Nem mellékes.
2: Bizony.
3: De ugyanígy például, hogy az elektromos rollereknél, ugye, vagy kerékpároknál.
2: Az már gépi meghajtás.
3: Igen, de a kerékpárnál is oda kell figyelni, hogy csak akkor, hogyha tekeri, akkor ugye nem számít ugye ittas járművezetésnek. De amennyiben már egy kis rásegítés van, ugye, használja a gázkart, úgymond, az már a gépi részét használja ugye a kerékpárnak, ezért az már akkor vagy szabálysértés, vagy bűncselekmény attól függ,
2: attól
3: hogy mennyi.
2: Függ, hogy hány ezrelék, igen, persze.
3: Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, mert minden gépi járműnek tilos ugye az ittas járművezetése.
2: Igen.
3: Bódult járművezetése. Meg hát...
2: Egyébként hány rollerest vagy elektromos kerékpárost csíptetek el mostanában? Sokat?
3: Én most nem tudok róla, mert viszonylag ugye gépjárművezetőket szoktunk kiszűrni.
2: Elsősorban,
3: Az elektromos rollereseknél inkább az a probléma, hogy lassan azt gondolják, hogy ők már bárhol közlekedhetnek.
2: Ajaj.
3: És azt ugye... azért a rendszeres most igen. az, hogy Rákóczi úton szembe megyünk a forgalommal, ja, és ha jön egy autó, akkor felmegyünk a járdára. És úgy suhannak a nagy rollerekkel. Most pont egy úriembert majdnem elütöttem múlt héten, mert ő jött a Múzeum utcán.
2: Igen. Itt
3: én megmentem a Rákóczi úton reggel dolgozni, és szétnézés nélkül átvágódott előttem.
2: Jaj.
3: Én satúféket nyomtam, és úgy vágódott át, hogy ő aztán felkanyarodott szembe a Rákóczi útra másik oldalon, az STK felől a járdára, és ment el ugye a Szabadság tér felé.
2: Igen.
3: Na most ott lehűlt bennem úgy a vér, hogy úristen, majdnem elütöttem egy ember, tényleg teljes szétnézés nélkül átvágódott úgy az és nagy elektromos rollerre, nagy sebességgel, és úgy fékezett, olyan satúféket nyomott le vele, hogy én csak itt tényleg így, hogy az ember annyira leblokkol, és amire már kiszálltam volna, igen. már hetet határon túl volt.
2: Persze, mert, nagyon mert gyorsan át tudnak
3: én
2: kükni,
3: reggel ugye
2: persze.
3: civil autóval, hogy megyek dolgozni, ugye hát most nem fogok kiugrani és akkor utána szaladni, de egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire azt gondolják, hogy nem lesz szabály, de szabálysértést el tudnak követni, sajnos nagyon-nagyon sokan elkövetnek. Nem szabad például 10 éves kor felett menni a járdán. Ezt nem igen. fogják fel. Ezt egyáltalán, és akkor ők vannak megsértődve, ugye, hogyha meg vannak állítva, és meg vannak szólítva érte. Ugyanez, hogy szembeforgalomban egy irányú egy út, akkor nem megyünk fel azért a járdára, sem kerékpárral, sem mikromobilitási eszközökkel, hogy szembe tudjunk közlekedni a forgalommal, mert igen. nem aha. gyalogos jár.
2: Ez nagyon érdekes, mert én általában gyalogos szoktam lenni egyébként, legtöbbet gyalog közlekedem, de akkor is bennem van az, hogy a KRESZ szabályait be kell tartani.
3: Igaz.
2: Még gyalogosként is.
3: Igen.
2: Nem, hogyha még valami jármű van a lábam alatt, vagy a, bocsánat, a fenekem alatt.
3: Igen.
2: Tehát
3: igen, és most majd bejön ez a...
2: be kell tartani.
3: Igen, és erre kell odafigyelni, igen. hogy most majd ellenőrzések is ugye egyre súlyosabbak lesznek, és ugye szabálysértések miatt ugye lehet kiszabni bírságokat.
2: Bizony.
3: Viszont ugye bejön ez a kemény 150 újfajta roller, úgyhogy biztos, hogy meg fog nőni mind a szabálysértéseknek a száma is. Ha csak addigra oda nem figyelnek az emberek, és én nagyon-nagyon reménykedem benne.
2: Hát ha fölnőnek ez a feladathoz.
3: Igen, nagyon remélem, ugye? Hogy igen, felnőnek, és nagyon-nagyon vigyáznak egymásra.
2: Nagyon-nagyon várom ezt, hogy ez megtörténjen, mert amúgy semmi bajom nincsen nekem az elektromos rollerekkel.
3: Nekem sem, mert tényleg amúgy egy nagyon mert szuper
2: nagyon jó,
3: eszköz.
2: Ez nagyon sok
3: de
2: autót ki tud váltani.
3: Úgy gondolom, hogy még nagyon nem vagyunk felnőve hozzá.
2: Igen,
3: észben,
2: igen, igen,
3: hogy,
2: igen.
3: Hogy tényleg ezt úgy használjuk, hogy odafigyeljünk másokra is. Hogy nem az tényleg, hogy csak gyorsan eljussunk valahova, és akkor árkombokron keresztül, hanem tényleg odafigyelni embertársainkra, mert bármikor, bárhol megtörténhet egy baleset.
2: Bizony, bizony.
3: És
2: bizony.
3: Ugye mindenkit hazavárnak épségben, egészségben.
2: Legyen ez most a végszó. Itt a vége Rend a Lelke című magazinunk mai adásának. Bálint Bóta Júliának nagyon szépen köszönjük az információkat és a jó tanácsokat is, és innen folytatjuk akkor legközelebb majd.
3: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
2: Köszönöm, Júlia.

Cegléd Rádió 92.5.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Már csak egyetlen dal fér ide a hétfő esti beszélgetős műsor első órája végére, ez pedig legyen most Tóth Abigail és az Accent egészen friss 2026-os felvétele, a Sugar Daddy című dal. Milyen jól hangzik ez így angolul. Magyarul, hogyha szó szerint fordítjuk, nagyjából úgy hangozna, hogy nappapa. Nappapa. Hát na, így is lehet fordítani. Na mindegy, szóval meglátjuk, hogy miről szól a dal, pontosabban meghalljuk, és ezzel zárjuk ezt az órát. A következő órában pedig, mint már említettem, a Várva Kft. Aktuális dolgaival foglalkozunk majd, a parkolási renddel, bérlakásokkal, kertészeti munkákkal. Ezekről fogunk majd Mótyán Krisztián ügyvezetővel beszélgetni, tehát a hétfő esti beszélgetős műsor második órájában, ami nem sokára indul. Remélem, ezt a következő 60 percet is együtt töltjük, itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet a Bolygóbarát ízek hónapjával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra.

0: A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-jei hatállyal Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahaus vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi médiaposztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cseglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Alex Warren és a Fever Dream című dal, egy friss 2026-os felvétel. Ezzel kezdtük a hétfő esti beszélgetős műsor második óráját. Most még majd meghallgatjuk Plastic Headet és Gáspár Lacit. A Szeretet él című dalukkal érkeznek ők. Pontosabban még érkeztek 2013-ban, hiszen ez egy régebbi felvétel. És utána jön majd a mai második beszélgetésünk, amelyben tehát a Várva Kft. Aktuális dolgairól beszélgetünk az ügyvezetővel, Mótyán Krisztiánnal. Remélem, hogy ezt a 60 percet is együtt töltjük majd itt a Cegléd Rádióban.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Gáspár Laciék dala után pedig jöjjön tehát a mai második beszélgetésünk, amelyben fontos városi dolgokról esik szó, hiszen a Várva Kft. Ügyvezetője Mótyán Krisztián lesz a vendégünk. A parkolási rendről, a bérlakásokról, kertészeti munkákról mindenképpen fogunk beszélgetni, de ki tudja, még egyéb témák is előbukkanhatnak majd itt a következő néhány percben, amit nem bánnak meg, hogyha velünk töltenek itt a 92.5-ön. Tegyék is ezt, menjen tovább a hétfő este beszélgetős műsor.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi a helyzet a Várva Kft. Házatáján. Ahogy előzetesen beszélgettem egy kicsit az ügyvezetővel, Mótyán Krisztiánnal, ő azt mondta, hogy tulajdonképpen most ugyan normál üzemmódban működnek, ettől függetlenül tudhatjuk azt, hogy egy ilyen cégnek azért nyilván rengeteg dolga van nap mint nap. Na, ezekbe pillantunk bele a következőkben Krisztián segítségével, aki itt van velem természetesen a stúdióban. Szervusz, üdvözöllek!
2: Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát nézzük csak, hogy mik a legfontosabb dolgok, ami most leginkább úgy felpiszkálta a kedélyeket, vagy nem is tudom, tehát ami legjobban felkeltette a figyelmet, az a parkolási rendben történő némi változás volt. Mit is jelent ez pontosan?
2: Így van, az év elején be lett vezetve egy olyan parkolási bérlet, hogyha valaki megveszi az egész évi bérletét, ez lakosságra vonatkozik, ugye a magánszemélyekre megveszik az egész éves bérletet előre, akkor az 52.500 forintért megvehetik a 12 hónapra való bérletet. Na most nagyon sokan későn ébredtek erre, hogy ilyen lehetőség van, és így történt egy jogszabályváltoztatás, mely szerint ezt nem csak egész évre lehet megvenni, hanem fél évben is meg lehet venni az év második felére, tehát júliustól kezdődően egész az év végéig, természetesen az 52.500 forintnak a feléért.
1: Persze.
2: Hát, ha valaki megint abba gondolkodik, hogy rendszeresen parkol és szeretné előre megváltani, akkor azt most már meg lehet majd tőlünk vásárolni az év második felére vonatkozóan is. Valamint a nyugdíjasoknál történt egy változás, ugye ők is csak eredetileg, vagy csak egész évre vehették meg előre.
1: Igen.
2: Itt viszont azért jött a visszajelzés, hogy nagyon voltak olyan kisebb nyugdíjasok, akik csak alkalomszerűen, vagy nem egész évre szeretnék igénybe venni, ezért ott meg be lett vezetve a havi bérlet, a csökkentett áru havi bérlet a 70 éven felülieknek.
1: De szép.
2: És akkor a valaki csak vagy nyára, vagy csak tavasz időszakba kell, vagy ne adj Isten valami betegsége miatt sűrűbben kell látogatni az STK-t, akkor akár egy hónapra meg tudja ezt vásárolni előre.
1: Igen. Ez tehát erre is van lehetőség.
2: Így van.
1: Ugye most Budapesten kicsit fölkavarta a kedélyeket az, hogy majd megszüntetik a parkolóautomatákat, és nem lehet készpénzzel fizetni, meg ilyesmi.
2: Ugye, nem tudom, nálunk ez tehát, nincs tervbevéve.
1: Tehát ilyen most nincs.
2: Nálunk nincs ilyen
1: tervbevéve. Nyugodjanak meg a ceglédiek, akik itt parkolnak, tehát készpénzzel is fizethetnek, kártyával is fizethetnek, telefonnal is fizethetnek, vagy milyen módokon lehet?
2: Ugye három lehetőség van, vagy vesznek bérleted.
1: Az a legjobb vagy egyébként.
2: Igen, vagy az automatánál lehet megváltani a parkolójegyet, vagy pedig ugyanúgy telefonon lehet váltani egyet, a
1: telefonon
2: mobil szolgáltatás segítségével. Hál' Istennek egyébként érdekes, ez egyre népszerűbb. Tehát ahogy be lett vezetve, évről évre egyre többen használják ezt a szolgáltatási lehetőséget, és egyre jobban szorul vissza a pénzbedobálásos módszer.
1: Persze, de ezért azt a lehetőséget csak meg kell hagyni azért.
2: Nálunk nincs ilyen tervbevéve egyelőre. Az automatáink alkalmasak rá. Lehet, hogy Pesten vagy valahol máshol ezt gondolják bevezetni, ott lehet, hogy a parkolóautomaták generációváltása van. Tehát ezek azért előregednek egy 10-15 év után már tönkre mennek.
1: Igen.
2: És lehet, hogy az újabbak már ebben tudják kezelni, vagy nagyon drága bele az automatik, ami a pénzt gyűjti. Meg annak megint külön költsége van, mert azt, hogy ezt le kell üríteni 2-3 naponta, azt be kell gyűjteni, azt csak hivatalos pénzszállító cég viheti el.
1: Természetesen.
2: Nem vihetem be zacskóba a bankba, hogy betegyem a pénzt.
1: Igen.
2: Ennek is vannak költségei, és valószínűleg emiatt dönthettek úgy egy másik városba, hogy ezt kivezetik, ezt a készpénzest.
1: Nálunk ez nincs terve. Még nálunk erről nincs szó, és hát egyébként meg hát Bodri kutyának is van már mobiltelefonja szerintem, ugye? Tehát...
2: és tényleg nagyon egyszerű, mert csak egy SMS kell küldeni, ugye az indításnál, állításnál, tehát nem egy
1: bonyolult. És még a számot sem nagyon nehéz megjegyezni itt Cegléden. Csupa egyes.
2: Így van. Ez neki a körzete. És ugye van, történt még egy változást, ami lehet, hogy kevésbé fognak örülni az autósok, ugyanis egyszerűsödött a parkolóhelyek megváltásának az ellenőrzése, be lett vezetve egy új szoftver. és emiatt a parkoló őreink azok sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudják ellenőrizni, hogy van-e a parkolónak bérlete vagy jegye megvásárolva. Aha. És hogyha nincs, akkor ugye megtörténik az intézkedés, de mivel eddig egyesével kellett nekik mindegyes autórendszámát beütni a kis mobiltelefonban, mert az az eszköz egyébként egy speciális szoftverre rajta, most már ez nem kell nekik, elég, hogy csak a kamerája megnézi, a szoftver felismeri rögtön, hogy van-e parkolójegyét, vagy nincs neki, és így sokkal hatékonyabb az ellenőrzés. Ennek meg is van az eredménye, mert már megnövekedett a bírságok száma. Meg amit kevesen tudnak még, hogy idén növeltük a parkoló ellenőrök számát is, aminek szintén ugye szigorítás a célja, és ez is megkosta.
3: Tehát sűrűbb lesz az ellenőrzés.
2: Igen, sűrűbb, főleg csúcsidőszakban.
3: Igen. No, hát tessék szabályosan parkolni, és egyre kedvezőbb körülmények között meg lehet ezt tenni akkor ezek szerint. Tehát,
2: igen, tehát a másik oldalán meg adja az önkormányzat, illetve a képviselőtestület az engedményt is, hogy azért ösztönözzük arra, hogy ezek a szabályok be legyenek tartva.
3: Igen. Hát egyébként félelmetes, tényleg éppen a minap beszélgettem egy ismerősömmel, hogy hát úgy nagyjából 30 éve élek itt Cegléden, hát körülbelül 4-szer annyi autó van most az utakon, mint akkor volt, pedig az nem volt olyan túlságosan régen, de hát bizony, ezeknek pedig nem csak az úton kell haladni, hanem időnként parkolni is kell, és van, akinek csak 5 percre még beugrik a boltba, van, akinek a munkaideje alatt, teljes munkaideje alatt ott kell, hogy álljon az autó. Hát bizony, tehát ezt meg kell oldani.
2: Ezt én mindig el szoktam mondani, hogy a fizető parkolásnak nem elsősorban a bevétel teremtés a célja egyébként. Igen. Hiszen pontosan. Nyereséggel üzemel ezt a maga fizető parkolás, de nem 100 milliós bevételeket jelent az önkormányzatnak, hanem pontosan az a szerepköre ennek a fizető parkolásnak, hogy csak azok álljanak ott, akiknek tényleg ott kell
3: tényleg
2: állni.
3: Muszáj. Igen.
2: Hogy utána elmenjenek, hogy azoknak, akiknek megint oda kell állni, például egy postára megy, vagy egy bankba megy, vagy egy orvosi rendelőhöz megy, az is le tudjon állni, ne foglalják el azok egész napra a parkolót, akik csak úgy ott állnak.
3: Igen. Na, biztos fogunk majd még erről beszélni, de minden esetre ezekre a változásokra tessenek fölkészülni. Na nézzünk még tovább itt a Várvakháza táján. Ugye bérlakásokról mindig szoktunk beszélgetni. Hogy áll most ez a helyzet? Ugye múltkor egészen pozitív képet vázoltál föl, amikor itt voltál.
2: Így van, nagyon jó a kihasználtságunk, tehát nagyon magas a kihasználtsága a lakásoknak. Most is 2 lakás van felújítás alatt egyébként, amiket visszakaptunk. Folyamatosan újítjuk fel és adjuk ki bérbe. Úgyhogy aki lakást keres, azt érdemes minden héten ránézni akár a Várvaknak a honlapjára. Ott hirdetve vannak, és ugye minden hónapban a testület bizottsága dönt arra, hogy ki kapja meg a lakást. Úgyhogy érdemes nézni, ha valaki keres, akkor érdemes nézni ezeket a lehetőségeket, amik nálunk vannak.
3: Nagyon fontos, és tényleg azért jó állapotban vannak ezek a lakások. Hány lakásról is van szó?
2: 212 lakásunk van.
3: Az igen, azért 200, az már szép.
2: Ebből több mint 200 van kiadva egyébként. Ugye van, amit...
3: Hát van olyan falu, ahol kevesebb ház van. Ugye mondhatnánk, igen.
2: Azt nem tudunk mindent kiadni, mert egyrészt vannak átmeneti időszakok, ezért van ez, hogy van, aki visszaadja a lakást, és ugye ha ez régen volt fölújítva, akkor az néha egy fél évet is áll. Állapotban azt már felújítjuk, hiszen ilyenkor van rá lehetőségünk. Valamit úgy kapunk vissza, mert csak 2-3-4 évig használtak, vagy tisztasági festés, és rögtön
3: és kész is.
2: Azokat gyorsan ki is pörgetjük, hát meg valamelyik teljes felújításra szorul, mert 20-30-40 éve nem nyúltak hozzá.
3: Igen, persze.
2: Benne volt a bérlő nem akart elköltözni, azért felújítsuk a lakást. De olyan is van most például, hogy egy idősebb bérlő egy nagyobb lakásból átköltözik egy kisebbe.
3: Például.
2: Mert ő nem bírja a nem is akarja már egyedül maradt a nyugdíjából fizetni a 2,5 szobás lakást, minek neki, és jött egy ilyen igényel, és most
3: egy szobás neki, persze.
2: Igen, így van.
3: Persze, igen. Jogos. Na, még egy kicsit a beszélgetés végén a kertészeti munkákról beszéljünk, bár majd tervezem azt, hogy kertészeidet is beinvitálom ide a stúdióba, de azért nyilván a te kezedben futnak össze itt a dolgok ilyen szinten is. Most már úgy láttam a rendőrség házatáján is például arrafelé elég sokat sétálok, és azért már ott is készülgetnek a szép kis virágágyások, de hát ez nyilván elenyésző része annak a nagy munkának, ami az egész városban folyik. Hogy álltok ezzel most időarányosan?
2: Folyamatosan mennek, de látszik is egyébként, ahogy te is mondtad, hogy cserélődnek ki az egynyári virágokra a 2 nyári virágok.
3: Igen.
2: Ez megy folyamatosan, szerintem lassan már talán inkább a vége fele jár neki, mint az elején. Látszik a Szabadságtéren is, és megújultak már. ugye azt a park fenntartó társaság kezelés ő cseréli ki, de van, amit ugye mi tartunk fönn is, mi kezelünk, azok is folyamatosan haladnak előre, mennek az ültetések. Meg ugye ilyenkor már bőszen locsolunk is, öntözünk is, sajnos azért kellett, mert hiába volt a két héttel ezelőtt a nagy eső, kellett. De hát az elillan, főleg a felső talajrétegekből, ahol a
3: virágok táplálkoznak. És előtte is elég nagy szárazság volt. Igen, igen.
2: Kicsit modernizáltunk, hogy úgy mondjam, próbálkozunk a Pesti úton láthatóan, látszik a legjobban, hogy a fáknak a tövébe ilyen öntöző zsákokat tettünk. Uh-huh. Amik egy kicsit hosszabb idő alatt engedik el a vizet, tehát tartósabban locsolja, meg
3: az,
2: ha igen, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen eredménnyel fog ez zárulni, és bízunk benne, hogy ez működőképes lesz, és be tudjuk több helyen is vezetni, és akkor nekünk is kicsit könnyebb lesz a feladatunk az öntözéssel.
3: Hogynem. A fasori munkák gyakorlatilag lezárultak, ennek az eredménye úgy látszódik már?
2: Látszódik, hát nagyon sok helyen jártunk, nagyon sok fát visszaifítottunk, néhányat ki is kellett vágni sajnos. De ezekkel nem tudunk mit csinálni.
3: Igen.
2: Az a baj, hogy ezek előregednek.
3: Ezek mindig viták mennek. Vannak, mindig, igen, így van. Igen, de ez így van.
2: De azért mi is próbáljuk megőrizni azokat a fasorokat, vagy fákat, amelyek tényleg értékesek, mondjuk minden fa értékes. De ugye az egyik ilyen legnagyobb értékmentésünk volt az a Bem utcának az első szakaszán, ott nagyon idős fák.
3: Igen.
2: Ott volt, amit nagyon vissza kellett vágni, volt, amit csak éppen, hogy csak, de hál' Istennek egyet se kellett kivágni. Hát ott a több százezer forintos fa szakértő által végzett feltárás eredménye volt ez a beavatkozási folyamat.
3: Hogyne. És persze mostanában telepítést terveztek-e? Nagyobb mértékű fa telepítést?
2: Ne, pótlást azt igen, de az is inkább csak az ősszel télen. Uh-huh. Tél elején akkor szoktunk, de olyan nagyobbat nem, mert a jelenlegivel is nehezen bírunk.
3: Igen. Hát azért emlékszem az ilyen fasori munkáknál, amikor például ugye a Szabadságtér fáit kopaszítottátok meg annak idején, és akkor mindenki a szívéhez kapott, hogy ez milyen csúnya. Hát nem volt csúnya, akkor sem egyébként, és tudtuk azt, hogy egy-két év és már is gyönyörű lombozatba borulnak majd ezek a fák, és valóban így volt. Tehát nem kell megijedni, amikor egy fa hirtelen olyan csupasznak tűnik, mert tényleg egy-két éven belül már úgy fog kinézni, mint egy rendes fa.
2: Hát ez, ugye ezek nem véletlen vannak.
3: Tehát, muszáj.
2: Muszáj, mert különben persze tönkre menne a fa végleg.
3: Igen.
2: Ugye, főleg ugye az ostorfák, akik már a városi életüknek, szerintem hogy átlagosan már túl is vannak, amit ide jósolnak nekik éveket, de azáltal, hogy ezek meg lettek ifítva nagyon régen, meg folyamatosan, meg majd most megint kellene csinálni egyébként az ifítását, főleg kifele a Széchenyi úton kívüli igen szakaszon, uh-huh, de ez kell ahhoz, hogy ezek a fák minél tovább életbe tudjanak maradni.
3: Így van. Milyen jó lenne, hogyha az ember csak elmenne a borbélyhoz, és meggyérne haját, és megifjulna tőle. Ugye? Tehát milyen egyszerű lenne az életünk. A fáknak mennyivel jobb ilyen szempontból. Ja. És azért tovább is bírják. Hát igen, szó se róla, hiszen azért itt azért a 100 éves fa nem olyan nagy ritkaság Cegléden.
2: Hát nem.
3: Ugye? Hát bizony, ez így van. Na, hát akkor maradjunk most ennyiben, és akkor innen folytatjuk. Vagy veled is, vagy a kertészeiddel is nagyon szívesen beszélgetek majd. Jó. Itt a Cegléd Rádió stúdiójában. A parkolási rendről, bérlakásokról és a kertészeti munkákról beszélgettünk, tehát Mótyán Krisztián ügyvezetővel, a Várva Kft-től. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor további jó munkát neked és munkatársaidnak.
2: Köszönjük szépen, viszont hallásra.

0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Bizony, rövidesen véget ér a hétfő esti beszélgetős műsor. Valamit még ide kéne tenni, valami nótát. Hát valami. Hát legyen a Valami című nóta. Rácz Gergő 2025-ös viszonylag frissnek mondható felvétele. Ezzel zárjuk tehát a mai műsort, kedves hallgatók. Én nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, és számítok rá holnap is. Holnap kedd lesz, ugyanígy jövök majd 6 és 8 óra között, és ha minden jól megy, akkor a szokott időben a rendőrségi heti összefoglaló sem marad el. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy ennek semmi akadálya. Karasz Csabával megbeszéljük majd az elmúlt hét rendőrségi eseményeit. No, és hát más téma is lesz, hogy mi, az még egyelőre maradjon.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat.

0: A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök pedig válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük, de e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra, esetleg a Facebookon írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, ezek közül leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy teljesen új kérdéssel jelentkezek ma. Volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen elit életre gondolok, hanem inkább azokra a teljesen véletlen helyzetekre, amikhez nincsen recept. Szóval amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, vagy amikor egy haver bevisz egy olyan munkahelyre, eseményre, ahova amúgy esély se lenne bekerülni. Vagy amikor véletlenül egy olyan emberrel kerülünk egy asztalhoz, akit addig csak interjúkban láttunk. Esetleg amikor egy utazáson valaki ismer valakit, és hirtelen olyan helyekre jut be, amelyek nincsenek megnyitva a nagy közönségnek. Ilyen élményeim nekem is vannak, most hagyj kezdjek ezzel, amíg önök gondolkodnak és az első üzeneteket elküldik, addig elmesélnék három élményt a sokszor említett amerikai kirándulásom, vagy hát mondhatni ott élésem, mert majdnem 4 hónap volt. Az is ilyen volt, ha nem lennének a szegedi barátaim, akik ezt a Work and Travel programot megtalálták és kitalálták, hogy már pedig ők kimennek, és egy vasárnapi ebédnél nem csörget meg az Andris barátom, akkor soha nem jutok ki Amerikába, vagy hát legalábbis nem olyan fiatalon, mint amikor kijutottam, ugyanis neki eszébe jutott, hogy hát Nándi tök jó arc, miért ne hívjuk el őt is, és tulajdonképpen csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy Nándi, ki jössz velünk Amerikába? Én meg így a vasárnapi családi ebédnél mondtam, hogy végül is ki, és akkor közöltem a családdal, hogy ez a terv, úgyhogy nekem így sikerült kijutnom Amerikába, de ilyen volt még az is, amikor például Süveges Andrissal az egyik nagy balatoni fesztiválon közösen Janklovics Péterrel, a humoristával, a stand-upossal és színésszel találkoztunk. Andris, mármint a Süveges Andris, Süvi ismerte Janklovics Petit, és tulajdonképpen a fellépése után oda tudtunk menni hozzá, és olyan kép is készült, amikor a Janklovics Péter Süveges Andrást felveszi a hátára, és így tudtunk fotózkodni, úgyhogy hát ez sem mindenkivel történik meg, vagy ott van az akkor még létező Pannonia Fesztiválon, azóta már nem létezik, a belga zenekarral sikerült azért, mert rádiós vagyok, és hát kaptunk ilyen sajtós peszt tulajdonképpen, amivel be lehet menni a backstage-be. Az egyik kedvencemmel a belga zenekarral sikerült összeismerkedni, de annyira jól sikerült az összeismerkedés, hogy tudtunk velük interjút csinálni, végighallgattuk a koncertet legelső sorból, és aztán a belgás srácokkal átvonultunk az akkor Magyarországra érkező egyik nagy energiaital cég, egy M betűs nagy fél literes energiaitalakat áruló cég újonnan épült ilyen VIP részlegébe, és tulajdonképpen kaptunk a belgás srácoktól italjegyeket, és gyakorlatilag a Supernem koncertet a belgásokkal együtt iszogatva néztük meg ebből a VIP helyszínről, és ott dumáltunk velük, szóval ez is olyan élmény volt, amiben talán soha nem lehetne részem. Nos, ilyesmikre vagyok kíváncsi, hogy önöknek milyen kivételes élménye volt, nem azért, mert volt rá pénzük, hanem mert belekeveredtek valahogy egy ilyen szituba. Jöhetnek a sztorik 0635-92-95-ös kívánság@cegledradio.hu. FM 92.5 Cegléd Rádió.

A ceglit hangja mai kérdése, volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen olyanokra gondolok, ami pénzbe került, és ezért tudták megvenni, hanem inkább valahogy közel jutottak a tűzhöz, és ebből kifolyólag lett egy olyan élmény, amit soha nem felejt el. Már is itt van az első üzenet küldőn Gergő, azt írja, hogy munkahely miatt bemehettem a paksi reaktorba, ami egyben nagyon menő és kicsit félelmetes is volt, ahogy csipogott a nyakamban a doziméter. Nagyon jó, ilyenekre gondolunk, köszönjük szépen! Egy gyermeküdültetési program keretében 3 hetet töltöttem Liechtensteinben, találkoztam a hercegnővel, aki körbevezetett minket a vaduzi kastélyban, és vendégül látott minket. Ez a kastély nem látogatható, mivel itt él a hercegi család, ezt Dorinától kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, biztos nagy élmény lehetett. Nyertem a nem magyar telefonszolgáltatómtól egy utat a Cannes-i filmfesztivál nyitó ceremóniájára. Vörös szőnyeges bevonulással Martin Scorsese állt mögöttem, saját sofőrrel, hajsztájliszttal, sminkessel, 5 csillagos hotellel, ahol a VIP vendégek tartózkodnak, Michelin csillagos éttermi étkezésekkel. Nagy francia mozi rajongó vagyok gimiskorom óta, úgyhogy ez tényleg álomszerű volt számomra. Írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, és pont ezekre gondolok, ezt én bele se tettem a bevezetőnkbe, hogyha nyertek valamit, véletlenül egy nyereményjátékon kisorsolták önöket, bármi ilyesmi is történt, amit én nem hittem el, hogy takarékpénztárral az egyik közeli barátom nyert egy autót, és így teljesen felfoghatatlan volt számomra. Mindig azt gondoltam, hogy hát a környezetünkben nem történt ilyen, hogy valaki gyakorlatilag azért, mert takarékoskodik, nyerjen egy autót, de megtörtént, úgyhogy ezek tényleg léteznek, úgyhogy jöhetnek a nyeremények is, amikor valamit váratlanul kapnak meg, nem számítanak rá. Minden ilyesmit is nagyon nagy szeretettel várunk. 18 évesen egy random, korábbi eseményről fennmaradt karszalag színe miatt véletlen beengedtek a VIP részre, az amúgy is number one állam koncertemen, amit már évek óta vártam. Másik, volt párom ivott pár kólát, valami sugallat azt mondta, szedjem ki a szemétből, beküldtem 2 darab kupakkódot, majd nyertem egy 8 napos utazást Miamibe teljes ellátással, azóta is felfoghatatlan. Hát az... Az. Ezt ennek nagyon szépen köszönjük. És hát igen, ez a koncerten bejutás csak azért, mert egy karszalag színe hasonlított arra, és nem nézték meg, hát ez valami elképesztő, de igen, a Miami út az sem egy egyszerű dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt is. Nézzünk még egyet. Tavaly szeptemberben Vancouverben voltam, és kellett vennem egy vízhatlan cipőt, mert az enyém az utazás előtt beleesett egy vödör motorolajba. Kinéztem egy boltot, helyi sportbolt, és elmentünk oda nyitásra. Elkezdtem beszélgetni az egyik eladóval, kértem tőle segítséget, szuper kedves volt, elég fiatal srác. Mondta, hogy ha nem jó a cipő, 2 hónapig visszavihetem, de erre mondtam, hogy csak 2 hetet vagyunk itt, aztán megyünk haza, így nem fogom visszahozni. Erre kérdezte, hogy honnan jöttünk, és nagyon megörült neki, hogy Magyarországról, mert a nagyszülei innen emigráltak. Ő nem tanult meg magyarul, sajnos, de mindig is szeretett volna hazalátogatni. Már éppen készültünk fizetni és eljönni, amikor csak úgy megjegyezte, hogy egyébként az ő apja csinálta a magyar himnusznak a zenéjét. Erkel Ferenc unokája volt anyai ágon. Na, ez nem semmi. Úgyhogy Evelynnek köszönjük az üzenetet, és további ilyeneket várunk. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635 92 92 5-ös.

Kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, ahol egy új kérdésünk van a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Mindenféle olyan élményt várunk, ami nem feltétlen pénzzel múlt, csak valami szerencsés véletlenen. Úgyhogy jönnek is szép számmal, már is megyünk Hajni üzenetével. 2016 körül Ausztriában dolgoztam egy bárban, Wattensben, és az egyik este bejött egy csapat. Az egyik nő rengeteg pezsgőt fizetett, majd a buli végén elővett egy ékszerszettet és nekem adta. A Swarovski kristálygyár vezetője volt, egy gyönyörű fülbevaló és nyaklánc, a mai napig hordom. Hát mondhatni, igen, ez egy szerencsés véletlen. Összehaverkodtunk két cirkuszi dolgozóval, és bevittek minket előadás után a kulisszák mögé, illetve meséltek az életükről, ezt Milán küldte el nekünk, ez is tök érdekes dolog lehet, és igen, ebbe így bele kell csöppenni. Skrillex egy időben tartott spontán bulikat a kiválasztott keveseknek, ahol éppen járt, lehet, hogy még mindig csinálja. Londonban ültünk egy pubban, kora délután ettünk, és arról beszéltünk haverommal, hogy milyen nagy király lenne, hogyha eljutni egy ilyen buliba, mert mindketten óriási rajongók voltunk akkoriban. A szomszéd boxból kihajolt Sonny Moore, és átszól, hogy mindjárt ír nekünk négy belépőt, meg egy címet, hozzunk lányokat is nyugodtan aznap estére. Az... komoly. Ezt egyébként Nánditól kaptuk, nem én vagyok az a Nándi, én is szeretem Skrillexet, de ez nem én vagyok, van még egy ilyen DJ esetünk, azt mondja, hogy hol is van, Botton írja, hogy én Avicii koncerten voltam, még mielőtt híres lett volna, csak később esett le, hogy ő volt az. Na igen, ez is tök jó dolog, amikor valakinek a felemelkedése előtt tulajdonképpen ott lehetsz, úgyhogy ez tökéletes dolog, nagyon szépen köszönöm, és hát ennyire kedveznek nekem a kedves hallgatók, két általam is kedvelt előadó után jön egy kis Forma 1. Nekem egy Forma 1-es élményem van, Red Bull Toro Rosso szurkoló voltam majdnem a kezdetektől, amikor a két csapat ezeken a neveken megjelent. Szüleim céges partnerétől meg pont kaptam egy Red Bull Racinges baseball sapit a Magyar Nagydíj előtt. Budapest belvárosában ezután összefutottam a csapat RBR szerelőivel, akik tök boldogok voltak, hogy valaki nekik is szurkol, akkoriban még nem volt semmi látványos eredményük, és pláne itt még szinte mindenki Ferrari-s vagy McLaren-es volt. Volt náluk egy kis kultárd modellautó, nekem adták. Ez akkor jól meg is erősített, hogy jó új kedvenc csapatot választottam. Ez mindig jó egyébként, és én is, ahogy idősödöm, úgy szeretem meg a kisebb csapatokat is. Persze azért tudok szurkolni a nagyoknak is, de egyre izgalmasabb az, hogy jobban belelátunk akár a pilóták, a versenyzők, a csapatok életébe. Mikor Yogyakartában voltunk, lefoglaltam egy random reddites kontakt alapján egy éjszakai vulkánnéző túrát. Nem nagyon láttam sok ilyet, de azért valami kis csoportos kirándulásra számítottunk. Ehelyett megjelent este két nagyon cigiszagú, angolul nem igazán beszélő bácsi, akik bepakoltak minket egy jeepbe, és ilyen Isten háta mögötti hegyi utakon vittek kb. Két órát. Ezen a ponton amúgy pont úgy jött ki, hogy már erőteljes alvás hiányban voltunk a repülések stb. Miatt, szóval barátnőm meg volt győződve, hogy valami emberkereskedők, de mondtam, hogy ahhoz ez túl sok effort. Mikor kiértünk valahova, akkor kipakoltak pár széket, mondták, hogy csücs és várunk. Akkor a köd volt, hogy nem sokat láttunk, de elég hamar elkezdtük hallani a vulkánt, és a köd is feloszlott, ekkor láttuk, hogy jóval közelebb vagyunk, mint amit mondjuk én biztonságos távolságnak tartottam volna. Elég aktív vulkán, durva volt ott ülni a lábánál és nézni, hogy kitörik és folyik a láva, miközben így mindegyiket érzed, mert remeg a lábad alatt a föld, és elég hangos is. Visszafelé próbáltam megkérdezni a bácsit, hogy miért csak mi voltunk, mármint tényleg sehol senki egész éjszaka, és kb. Az jött le, hogy ez maximum félig volt legális. Hát ilyen dologba belekeveredni sem egyszerű. Nagyon szépen köszönjük Robertnek, hogy elküldte nekünk, és ha még önnek is van ilyen élménye, akkor küldj el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság kukac.ceglédradio.hu-ra. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Folytatjuk a VIP adásunkat, na nem azért VIP, mert valaki annyira fontos és gazdag személy, hanem azért, mert valahogy a szerencsés véletlenek folytán belekeveredett egy olyan dologba, amit nem mindenki élhetett át. Szóval kivételes élményekről van szó ma a Cegdét hangjában, ha önnek is van ilyen élménye, küldje el nekünk a 0635 92 92 5-re. Izraelben dolgoztam egy ősi város ásatásán, és kiástam egy teljes konyhát, amelyet az időszámításunk előtti 8. században egy tűzvész pusztított el, illetve találtam egy sírt is, ez Dominik küldte el nekünk, az egyébként nagyon komoly élmény lehet. Én ugye álmodoztam arról, hogy valaha egyszer majd régész leszek, mert láttam a Jurassic Park című filmet, és szerettem majd így söprögetni a dinócsontokat, aztán rájöttem, hogy ez a munka egy kicsit más, de ezek szerint olyasmit csinálsz, ami erre azért hasonlít. Állatkertben dolgoztam diákként, és búcsóajándéknak beengedtek a fókákhoz. Megsimogathattam őket, meg kaptunk tőlük puszit. Nem mindennapi élmény, és lehet másnak nem olyan extra, de nagyon jó élmény volt, és kiváltságosnak éreztem magam. Ezt írta nekünk Fanni, és annak is érezheted magad, én tökre örülnék egy ilyennek. És maga az állatkertben dolgozás is olyan, hogy azért ott az állatokon segíteni, meg ott lenni velük. Nem mindenki szereti az állatkerteket, mert szerinte fogságban élnek, de azt mindig elfelejtjük, hogy ezek a fajok, ezek a példányok egész pontosan nem biztos, hogy megélnének a természetben már, úgyhogy ott meg jó helyük van, ezt ne felejtsük el azért. Egyszer apukám megállt segíteni egy idős bácsinak, akinek defektje volt. Kiderült, hogy az öreg Ötvös Gábor az Ötvös cirkuszos volt, a híres Van másik bóc. Adott apának pár tiszteletjegyet, előadás után behívott minket a VIP lakóbuszához, órákig beszélgettünk, körbevezetett minket az egész cirkuszon, felülhettem a lovakra és a tevére, az idomár megengedte, hogy megsimogassam az oroszlánt, már csak kisebb emlékképek vannak meg, max 6 éves lehettem. Hát ez 6 éves gyerekként szerintem akkora élmény, hogy gyakorlatilag az viszi a prímet, és akkor az óvodában, iskolában, bárhol lehet ezt mesélni, mert azért ez komoly, és főleg mikor fölfogott később, hogy ki is az Ötvös Gábor. Úgyhogy hát igen, ez nagyon jó sztori. Ugye azóta már nem is lehetnek a cirkuszokban állatok, vagy nem ugyanabban a formában, úgyhogy ez tényleg régi történet, de nagyon szépen köszönjük Istvánnak, hogy elküldte nekünk. Kb. 25 éve az utolsó napjaimat töltöttem Szegeden, egyetem végén, amikor beköszöntött az első nyári rekordmeleget hozó hőhullám. Másnaposan egy buli után szenvedtem az Albiban, és hirtelen ötlettől vezérelve lementem a Tiszapartra mászkálni. Addig meneteltem fogalom nélkül a part mentén, hogy eljutottam egy olyan helyre az egyik lakótelep mellett, ami tele volt fürdőzőkkel, és 5 év alatt sosem jártam ott. Gondoltam, milyen jó lenne csobbanni egyet, de annyi eszem nem volt, hogy törcsit vagy fürdőgatyát hozzak magammal, mert nem gondoltam, hogy a kecó közelében legális, úgyhogy mentem tovább hazamászni, nem volt már erőm. Átmentem egy újabb szakasz kis erdőn, erre ott meg mindenki mesztelenül pancsolt, volt is egy ősrégi elrosdált FKK felirat a bejáratnál. Főleg idősebb, csoki barna, kemény mag, de napoztak fiatal párok is. Olyan volt, mint egy látomás bent a városban kb. 150 méterre a legközelebbi troli megállótól egy több évtizedes, egykor kijelölt nudista strand. Így aztán sikeresen csobbantam egyet a törcsi híján, megszáradtam a napon, nem hittem el, hogy soha nem hallottam eddig a helyről, még vagy kétszer tudtam visszamenni felkészültebben, mielőtt végleg leléptem a városból, nem tudom, megvan-e még az a partrész. Hát, hogy ez a partrész megvan-e, azt nem tudom, de ahol te jártál, a kis erdős rész, és lehet csobbanni, na ott én is voltam nemrég pár évvel ezelőtt, nem mesztelenül, nem a nudista részen, de az még biztosan megvan. Sőt, már azóta egy kicsivel modernizálták is, és lehet ott mindenféle dolgokat vásárolni, büfé van és stb. Úgyhogy jó, jó kis hely, mi is nagyon szeretjük a baráti körrel. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hogyha van kedvük, önök is küldjék el, a következő órában is ez lesz a témánk. Volt már kivételes élményben része, néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusuk rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység

0: Ezek tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig ugyanaz, egy új téma a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, ami pénzért megvehető, hanem ami hát egy szerencsés véletlen folytán került közel önhöz, vagy került ön közel ehhez az élményhez. Úgyhogy ilyeneket várunk, 0635 925 925, ez egy SMS szám, de van egy e-mail címünk is, a kívánság kukac@ceglidradio.hu. Na, ide jött egy hosszabb e-mail, ezzel megyünk tovább. A legelső Azaria koncerten voltunk, már bezárt, ha jól tudom, a hely, Monyoland. Nagyon kevesen voltunk, kb. 1500-an, viszonylag előálltunk, csupa fiatalok voltak a közönségben, de egyszer csak észrevettem egy idős hölgyet, aki kamerázni szeretett volna, de nem tudta olyan magasan nyújtani a telefonját. Oda mentem azzal, hogy segítsek neki, először bizalmatlan volt, de végül megengedte, hogy videózzak a telefonjával. Gondolta, megkérdezem, hogy egyébként ő honnan ismeri az előadót, vagy hogy itt van. Mire válaszolt, hogy az unokája van a színpadon. Kérdezem is, ki az unokája, gondoltam lehetett a gitáros, dobos, bárki, majd azt mondja, hogy az énekes Attila. Mesélte, hogy mennyire izgulnak a családdal, hogy mi lesz ebből, meg hogy a koncert után talán ünnepelni is fognak valahol. Nagyon kedves volt, én is meséltem picit magamról, és mondta, hogy nagyon örül, hogy még vannak ilyen rendes emberek, gondolom, hogy nem loptam el a telefonját azért. Sokáig gondolkodtam, hogy vajon mi lehet most a nénivel, és emlékszik erre az esetre, maradandó élmény volt számomra. Ezt írta nekünk Feri. Hát nagyon szépen köszönjük, és ez egy olyan élmény, igen, valakinek a felemelkedése, volt erről szó korábban, hogy a legelső Azaria koncerten ott lenni, hát az nem kis élmény, találkozni a nagymamájával, az meg még különösebb, és hát ebből is mi lett? Most arra azért elég sok stadion meg tudott tölteni Baukó Attila. Hamarosan megyek a Kolosseum föld alatti részébe, nem feltétlenül elérhetetlen, de a hivatalos oldalon kb. Lehetetlen foglalni erre a programra, a jegymafiánál meg nagyon drága jegy, nekem pedig ingyenesen sikerült foglalni 6 darab jegyet. Utóirat, fogyatékkal élő vagyok, itt szinte bárhová bejutok, ingyen vagy nagyon kedvezményes áron, sor nélkül, írta nekünk Dóri. Hát igen, ha van valami öröm az ürömben, akkor talán ez. És igen, az viszont nagyon szimpatikus, hogy megpróbálsz mindenhová eljutni, és így is kell csinálni, szerez minél több élményt, nagyon helyesen teszed. Életemben először jártam Londonban, sétáltunk a Buckingham palota előtt, a szokásos turista tömeg még nem volt ott. Egyszer csak az előtte futó úton lovasságot láttam meg, de többet is, szigorú alakzatba jöttek, kísérve két díszes hintót, mint az kiderült. Az egyik hinton Elizabeth királynő ült, integettünk, viszonozta nekünk, nem tudom elmondani miért, de az valahogyan megérintett, hogy azt a pici momentumot az életéből nekünk adta. Hálás vagyok érte, azóta is szép emlék, írta nekünk Kinga, és hagyj reagáljak egy gyors sztorival én is. Mi pedig Amerikában Barack Obamát láttuk, akkor még nem volt megválasztott elnök, hanem kampányolt, és egy limuzinnak a nyitott tetején hajolt ki, és integetett a New Yorki tömegnek, és mi abban a tömegben benne voltunk, és hát én szeretném azt képzelni, hogy össze is akadt a tekintetünk, és mosolyogtunk egyet egymásra, aztán persze később meg is választották, de ez már történelem. Hogyha önnek is van kivételes élménye, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része, ez a mai kérdésünk egy teljesen új téma, és jönnek is bőven a válaszok, simán lehet, hogy ebből két adás is lesz, kedves hallgatók, mert nagyon sok jön, nagyon nagy szerencsénkre. Láthattam, foghattam igazi Oscar-díjat, amit magyar filmes kapott, ezt Nati küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Egyszer egy budapesti cukrászda bejáratához érve, épp abban a pillanatban, mikor nyitni akartam az ajtót, bentről valaki megelőzött, Adrian Brody volt az. Pár másodpercig meglepetten néztük egymást, majd gálánsan kitárta előttem az ajtót, és előre engedett. Oda bent a cukrászlányok visongva fogadtak, hogy úristen, ugye tudom, kinyitott nekem ajtót az előbb, tudtam. Ez is nagyon durva, Nóri küldte el, hát Adrian Brodyval én is szívesen találkoznék, egy cukrászdában is, vagy máshol is, de mondjuk rengeteg olyan, azt hiszem, hogy Oscar-díjas színész egyébként, ha már az Oscarral kezdtük ezt a blokkot, rengeteg olyan színész van, akit így szívesen megismerném testközelből. Egy ismerősömnek van pár öreg autója. Néha megkér, vigyem el az autót filmforgatásokra. Így részt vehettem például a Nürnberg forgatásán, illetve a Mudbound című filmben. Egyikben sem látszolok természetesen, de az utóbbiban az én autóm dudája jelzi a háború végét, vagy nagypapám révén sétálattam a még épülő Kőröshegyi viadukton. Na ezek is nagyon jó sztorik, és nagyon szépen köszönjük. Japánban az egyik vidéki vármúzeumban fel lehetett próbálni egy hercegnői kimonót a lányoknak, a srácoknak meg egy szamuráj ruhát. Miután levettem a kimonót, megkérdeztem, hogy felveltem a szamurájosat is, kicsit furán néztek, de felsegítettek rám, és utólag tudtam meg, hogy én voltam az első nő, aki valaha felpróbálta, írta nekünk Eszter, és hát ez komoly élmény lehetett, igen. A másiktól teljesen kivagyok, ami most következik. A Gorillaz énekesét elvittük a pesti éjszakába megmutatni a Romkert kocsma kínálatot. Az elején nem is tudtam, ki az. Csak segítőkészek voltunk, angol turistákkal, gondoltam magamban. Aztán kiderült az igazság. A Gorillaz énekese. Hát azért is nagyon durva, mert ugye ez a zenekar legtöbbször nem mutatja az arcát, a klippekben is rajzfilmfigurák szerepelnek. Én nagyon kedveltem őket régen. Hát ez nagy élmény lehetett. Köszönjük Levinek, hogy ezt elküldtem. Kb. 10-11 éves lehettem, amikor Kanadából hazafelé egy Boeing 747-es pilótafülkébe nézhettem a sarki fényt. Édesapám ismerte a kapitányt, egy cégnél dolgoztak, és még jóval a szigorítások előtt volt, így engedték meg, hogy beüljek oda egy-két órára. Nem hiszem, hogy manapság már a pilótákon kívül bárki láthat ilyet. Hát alapból bemenni egy pilótafülkébe is nagy élmény. A sarki fényt látni is nagy élmény, de a kettőt együtt 10-11 évesen, hát ráadásul Kanadába hazafelé, egészen elképesztő élmény lehetett. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Talán a legeslegszebb egy dél-olasz mutatványos volt, akinek volt egy szivardoboz a nyakában, és repkedett körülötte két hullámos papagáj. Megállított minket, trükköztek a madárkák, összeadott minket, azóta is együtt vagyunk, és valahogy jelen van az életünkben a sok színes kis madár. Írta nekünk Réka, és nagyon szépen köszönjük ezt az élményt is. Ha önnek is van kivételes élménye, elküldheti a 0635-925-925-re. Hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerkedés.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és majd új témával foglalkozunk. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, amelyek pénzért megvehetőek, hanem azokra, ahol egy szerencsés véletlen folytán kerültek közel egy ilyen élményhez, vagy sztárhoz, vagy nyeremény volt, vagy valami ilyesmi, ami nem átlagos. És Júlia üzenetével megyünk tovább. Egyszer egy rokon, aki ott dolgozott, elvitt egy koncertterembe, ahol azt mondta, üljek le a zongorához és gyakoroljak. Utána tudtam meg, hogy én voltam a legelső, aki a város legújabb, legdrágább zongoráján játszott. Hónapokig fehér szövetkesztyűben lehetett csak hozzáérni a zongorához, kivéve a zongoristáknak persze, babusgatták, mint egy újszülöttet, de az első, aki használta, egy alsós gyerek volt, aki nem értette a 3/4-es ütemet. Ez nagyon jó üzenet, és hát ez is egy tök jó élmény. 2014 óta kb. 2-3 évente visszamegyünk Rómába pár napra. Az egyik ilyen kiruccanás során belefutottunk a Maneskines srácokba, akik akkor még csak utcazenészek voltak. Elképesztően jó hangulatot csináltak, viszonylag sok ideig hallgattuk őket, utána meg pár szót váltottunk is velük. Nem csak mi, sok emberrel dumáltak a két szem közötti pihenő idejükben. Évekkel később esett csak le, hogy mennyire befutottak, de azóta is különleges élmény erre visszagondolni. Nekem, hát nem mindenkinek fog sokat mondani a neve, de DubFX volt ilyen, aki hát tulajdonképpen, hogy rákeresnek, DubFX. Egy utcazenész, aki egy looperrel dolgozik, mindig eldúdol egy ritmust, ezt belúpolja, tehát rögzíti, és ezt tovább játsza a gép, aztán ő rádúdol egy másik ritmust, aztán rá szájdobol, és így összerak egy saját zenét saját magának abban a pillanatban. Ő egy híres utcazenész volt már akkoriban, de még csak utcazenész, és én akkor voltam egy bulián, még itt Magyarországra jött, és azóta 3-4 fellépésén is voltam, közben egyre híresebb lett, és az ő felemelkedését is úgy, ahogy én végigkövettem, szóval volt ilyen élményem nekem is. 18 évesen és valamikor később is szinte teljesen érdemtelenül bejutottam Európa egyik legnagyobb metal fesztiváljának, a Wacken-nek a backstage-ébe. Fordítottunk pár cikket nekik magyarra, ezért kaptam karszalagot, illetve 4 évvel később konkrétan beszöktem, rengeteg akkori kedvencemmel találkoztam, fotózkodtam, Hammerfall, Dragon Force, Rage, Michael Angelo Battio. Tarja akkor a diva volt, hogy még a VIP-ben is testőrök hada kísérte, esély nem volt elkapni, de a WC odabent ingyen volt, így sokat is spóroltam. A toj-toj 1 euró volt, a zuhany meg 2, úgyhogy nagyon optimalizálni kellett a költéseket. Nyilván az utolsó utáni pénzem is elvertem bakelitekre, pólókra ott, igazi metal geek vagyok, sajnos kinőni nem sikerült, 39 évesen sem, nagycsaládosan is megyek a koncertekre. Hát egyébként ezzel szerintem én is így vagyok, leszek, hogyha majd nagyobb családom lesz, akkor is járni fogok koncertekre, szerintem nem is szabad elengedni ezt a fajta életérzést. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldje el nekünk 0-30-5-9-2-5-9-2-5-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangja hamarosan véget ér, ez a téma viszont marad. Ugye a kérdésünk az volt, hogy volt-e már kivételes élményben része, rengeteg üzenetet kaptunk, úgyhogy lesz majd folytatás egy másik alkalommal, holnap viszont új témával jelentkezik a Ceglét hangja, akkor is tartsanak velünk. Most viszont jönnek tehát az utolsó üzenetek. Kézműves voltam egy pesti belvárosi vásáron, árultam, amikor Josh Brolin odajött a családjával és egy kellemes beszélgetéssel egybekötve több terméket is vásárolt. Mikor nem tudtam valamit hirtelen angolul és izgultam miatt, a vállamra tette a kezét, hogy nyugi, férjemmel kezet fogott köszönéskor. Nem ismertük fel, egy tipikus amerikai párnak tűntek, a mellettünk lévő árus mondta, amikor elmentek, hogy kik is voltak, de jó volt így, nekünk örök élmény, és a felesége később írt, hogy szeretik, amiket tőlünk vettek, írta nekünk MS-e. Hát ez tényleg nagy élmény lehetett, még akkor is, ha abban a pillanatban nem tudtátok, hogy kicsoda. Következő üzenetünk, tiniként voltam többször a szigeten. Koncertek után mindig vártuk a kedvenceinket egy adott színpad backstage-nél. Egyikében dumáltunk a Bisztiőrrel, következő évben megint ő volt, emlékeztem a nevére is. Ez úgy meghatotta, hogy azután elkért valakitől egy AAA Pest, amivel a fotós árokból nézhettük az egyik kedvenc bandánk egész koncertjét, meg utána lóghattunk velük a backstage-ben is. Ez is nagy élmény lehetett, köszönjük Zsófinak az üzenetet. Egyébként ma már úgy vannak a koncerteken, ha minden igaz, nem biztos, hogy mindenhol, de a legtöbben úgy van, hogy az első három számot lehet eltölteni ott a fotós árakban, és aztán elvileg kiküldenek mindenkit, de nem biztos, hogy mindenki így csinálja. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább. Gyerekkoromban családdal voltunk nyaralni, egy igen ismert magyar színész már elhunyt, a mellettünk lévő apartmanban nyaralt a barátaival. A terasz közös volt, egyik este pedig áthívták a szüleimet kicsit italozni, beszélgetni. Egyetemistaként jelentkeztem egy pár hetes ösztöndíj programra, és így sikerült kijutnom pár másik hallgatóval az USA-ba egy ottani egyetemre úgy, hogy repjegy, szállás, kaja fizetve volt, nagyon jó társaság verődött össze, mint az amerikai filmekben, olyanokat bulisztunk a tanulás mellett, az egész életem megváltozott bizonyos értelemben. Nyaralni mentem a barátaimmal, de mivel én máshol lakom, külföldön, repülő indulás előtt, illetve után, egy-egy tét Budapesten aludtam, gondolom egy-egy éjszakát. Vagy hát estét. Úgy voltam vele, hogy ha már nyaralok, akkor megengedem magamnak, hogy szálladában legyek arra a két éjszakára, a nyaralós szállás amúgy sem volt túl fancy. Valamiért upgrade-elt a booking, úgyhogy az első helyen lakosztályt kaptam, és nem kellett ráfizetni, VIP reggeliző belépővel, stb. A másik helyen meg egy csillaggal jobb helyre raktak. Pár éve Budapesten játszott a kedvenc zenekarom, híres külföldi banda, biztos voltam benne, hogy sose látom őket élőben. Na, a koncert előtti nap sétálgattunk a belvárosban, és véletlen belejük botlottunk, kb. Akkor érkezhettek meg, és lőttünk egy képet, és dumáltunk egy kicsit, azt hittem szívbaj kapok. Szóval van egy-két ilyen sztorim, küldte nekünk Jászmin, és hát igen, néhány sztori. Azt hiszem, hogy összesen négy, amit leírtál, és mindegyik tök izgalmas, nagyon szépen köszönjük. És ha önnek is van ilyen története, akkor ma már nem, de egy következő alkalommal elküldheti, mert ez a téma hamarosan visszatér, nem holnap, mert akkor más témával jelentkezünk. És most pedig búcsúzom, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, tartsanak a Cegléd Rádióval továbbra is, a viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható.

0: keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédás Showban.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása. Ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusuk rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an halt.

0: Felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Helyi információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

0: legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk!
1: Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Hányzott álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsibb kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részek. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt.

0: a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a társadalmi

0: Az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó